0: Unod a szürke hétköznapokat? Színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt.

Nincs piros láb, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: nem csak egy rádió, ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

parton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, gyere. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most meg

Még veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

velünk, felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsorán.

aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Morás Rádióban.
1: Nem esett annyi eső sajnos, hogy az egy hete kerülgettem a tekintetemmel madárkakit az ablakról lemossa. Az a baj, hogy nem szedte le az eső, vagy nem eléggé, és most már annyira elegem volt, hogy így pont kikerüli az ablaktörlő a madárpiszok útját, és félreálltam, de nem volt nálam eszköz, amivel letakarítsam. Tudod, mi volt a megoldás?
2: Nem, biztos, hogy valami rédülféle kreativitás.
1: Mi az, ami mindig van nálad, és nem sérti meg az ablakod, de arra alkalmas, hogy takaríts?
2: Hát, jó kérdés, mert mondtam volna, hogy lakáskulcs, de az azért erőteljesen megsérti.
1: A nyelved. Nem. Edzőcipő. Szóval én voltam az, aki az út mellett félreálltam.
2: Levetted a cipődet?
1: Zokniban. Ja, mond.
2: Levetted a cipődet? Vagy próbáltál egy ilyen elveszett idióta balettes mozdulattal egyébként fölnyúlni lábbal oda?
1: Kecses mozdulattal fölnyúlni. Írja valaki Zsóka, hogy bankkártya. Az se rossz, csak utána hogy fizetsz, tudod, mikor így lehúzod a madárt. Nem, hanem az volt, hogy levettem a cipőmet, akkor ott zokniban álltam az út mellett, és a cipő talpával tök jól el tudtam kenni a műalkotást, és akkor utána azt már lehozta az ablaktörlő, ilyen fél lábon ugrálva ott voltam az autó mellett.
2: Nagyon jó, és akkor a madárszaros cipőt, de meg beültél a kocsiba. Gratulálok.
1: Meg a stúdióba, de ez már más téma.
2: Hát szuper. Grayson és Kevin kapcsolatából kiindulva. Grayson, ő 26 éves, és hölgy. Kevin, ő hát nem hölgy, hanem férfi, és 60 éves, és ők egy párt alkotnak. Ami adján is egyébként laza 34 évkor különbség.
1: Na de várjál, tényleg most, hogyha Andi esetében gondolkozunk, akkor kedvesen megfiatalítalak, és azt mondom, hogy úgy durván ennek a valakinek olyan 65 környékén kellett megszületnie. 65.
2: Egy 65-ös születésű csávóval?
1: Aha. 65-ös. Miket élt meg? Hát nem nagyon tudom, sok mindent.
2: Nem is érdekel.
1: Ő még abba született, hogy egyfajta tusfürdő van a boltban. Ő még volt katona, ő még férfi ember.
3: De figyelj, egyébként most...
2: Hétfőn nem volt tévéadás.
3: Várjatok már most.
1: Vigyázz a apukádra, amikor gyerek volt. Én nem, igen, figyelek.
2: Na, egyébként ez a történet, ez nem erről szól. Azért ítélik el az internetezők ezt a párt, leginkább az úriembert, mert hogy nagyon szigorú szabályaik vannak, ilyen nem alkutárgyát képező szabályok, amik szerintük a kapcsolat stabilitását és biztonságát adják. Alapvetően, anélkül, hogy itt most nagyon nagy részletekbe belemennénk, egy ilyen kontrolláló kapcsolatnak tűnik ez, tehát hogy a hölgy nem nagyon járhat el egyedül, stb. Stb. És hát a jóval idősebb férj dominálja a fiatal nőt. Egyébként luxus életet élnek, tóparkiház.
3: Luxusban elviselhet, hogy nem mehetsz ki.
2: Na, és pont ez, igen, és pontosan ezt mondják egyébként az internet, ezek a kommentelők, hogy egy ilyen pénzért feladott szabadság. Hát, tehát, hogy a nő feladja a saját elveit, szabadságát azért, hogy ő jó módban élhessen.
1: De tényleg ezek az emberek miért nem soha szomorú alkonyidősek otthonában élnek? Tehát, hogy miért mindig az van, hogy ez az idősebb, ez luxus ember, ez olyan életet biztosít, hogy óragyártó, óraeladó,
2: Pedig vannak biztosan nagyon vonzó szírasztalosok is, ugye? Erre célsz van?
1: Szírva vigad a magyar, igen. Ó, azt ki sem merem mondani, hogy milyen nélet. Azt nem lehet adásban kimondani.
2: Hát ez nem.
1: Mindegy, ez egy másik téma. Miért nincsen olyan, hogy valaki csak így simán, mit tudom én, a piacon kinéz magának egy idős bácsit, aki nyúl az almakompótért, és akkor összejönnek.
3: Igen, hát ilyen nagyon kevés van egyébként, és persze, hogy nyilván az ember mindjárt előítéletes.
1: Az egésznek a motivációja nem tetszik, de minden esetre, ha most feltételezzük, hogy tényleg ez egy egyenlő kapcsolat, akkor ezek a kontroll dolgok beleférnek?
3: Hát szerintem nem. Tehát ennyire azért ne korlátozzunk senkit, hogy nem mehet egyedül sehova.
1: Max, a belülről fakad, nem? Tehát, hogyha nincs meg az igény benne sem, de akkor sem mondjuk ki.
3: Hát
1: ez nekem már adok a feleségemnek zsebpénzt kategória.
3: Hát körülbelül igen.
2: Én azt gondolom, hogy amíg egészséges kompromisszumról beszélünk, addig nincs gond. Meg amíg a másik nem érzi korlátozva magát.
3: Csak na de hát így, hogy nem érezheted korlátozva magad?
2: Hát ha nem volt semmi életed, és előtte se jártál sehova, akkor lehet, hogy
1: például
2: nem.
1: Például most, ahogyha Nóri ki akar menni otthonról, akkor kell neki SMS-t küldenie? Vagy már megbeszéltétek, hogy mit tudom, 10-ig azért kimozdulhat?
2: SMS-t? Írásos enged? Ne viccel. Hülye vagy? Három példányban, két tanul alá
3: írva. GPS nyomkövető van a telefonján.
2: Nem, semmi ilyesmi. Egyébként nekem is tök nonsens. Tehát, hogy, és az a durva, hogy volt a környezetemben hasonló kapcsolat.
1: Igen.
2: Igen, ahol ilyen szintén nagyon szigorú és kívülről nézve érthetetlen szabályok voltak. Tehát, hogy például a hölgyemény nem is nagyon beszélgethetett idegen pasikkal, vagy olyan pasikkal, akiket mondjuk a párja nem ismert. Olyanokkal nem nagyon beszélgethetett. beszélgethetett.
3: Hát jó, de most a munkahelyen honnan tudja, hogy kivel beszélget? Vagy nem engedte el munkába se? Vagy én ezt nem is értem, mert most, hogyha például a mi szakmánkból indulunk ki, akkor nálunk azért elég sűrűn előfordul, hogy idegen emberekkel kell beszélgetnünk.
2: Hát azt mondaná, hogy akkor figyelj, csak női interjú alanyok jöhetnek.
1: Ezt nem a feleségem előtt mond. Láthatja. Idegen nők ide bejönnek? Hát szerintem ezt valahogy ilyen kompromisszumosan kéne megszabni, hogy legyen szabad elmennie otthonról, de csak akkor, ha nagyon csúnya az nap. Hát, hogyha megtépi reggel a haját, felken egy kis műbajszot. Szokott is lenni ilyen amerikai vicces filmekben ilyen, hogy engedi a férj, hogy menjen a nő társaságba, csak nem borotválkozhat meg. Tehát, hogy lehetne ilyen határ szabni, hogy mehetsz, ha csúnya vagy.
2: Az még nagyobb genyeság szerintem. Hát ez a dal biztos nem rólam szólt, ha ne. Ez lesz a témánk, hogy Shocking Energy, kérem szépen.
1: Készültünk egy kis témával egy nagy embernek.
2: Jaj.
1: És most, hogy kiharcoltam a fizuemmel, és nem tudod, van ez, hogy úgy kell valakit szídni, hogy kettőt dicsérsz, egyet szídsz, tehát, hogy mit tudom én, jó a kedélyed, jó a humorod, te hülye, és akkor nem sértődsz meg, hogy egy kicsit most fölhájpoltalak, hogy aztán lenézhessünk rád.
2: Ja, igen. Na, szóval, hogy Ádi találta ezt a kutatást, tényleg nem én hoztam be a műsorba.
1: Most látják a videón, hogy hozzám tartod a fegyvert, rám szegezted, de oké, mondjad.
2: Hogy állítólag egyre inkább hasít ez a Short King Energy, és a short az ebben az esetben, hát legalábbis hivatalosan a magasságra értendő. Tehát miért van oda egyre több nő az alacsony pasikért? Tesszük fel a költői kérdést. Én már jó ideje fölteszem ezt a költői kérdést. Választ ugye nem nagyon kapok be.
1: Andi, látsz ebben bármi igazságot? Vagy van ennek létjogosultsága?
3: Nem tudom. Én biztos, hogy nem nagyon szeretem, hogyha alacsonyabb nálam a férfi.
1: Tehát igazából nem is a magasság a kérdés, hanem a hozzád mért magasság.
3: Hát a hozzám mért magasság, igen. Nálam legalábbis.
2: Én azt
3: meg
2: mondtam.
1: És hogyha mondjuk ez túlsúlya kompenzálja?
2: Kicsit legalább gurul, tudod?
3: Ja.
2: Én azt mondtam, hogy szerintem három csoportba lehet alapvetően a nőket beosztani. Vannak
1: a goldigerek.
2: A gold, a silver, meg a bronz, igen. Nem, szóval, hogy vannak szerintem nagyon kevesen, akik kifejezetten buknak az alacsony pasikra. Állítólag vannak ilyenek, mert őről fogunk beszélgetni. Vannak olyanok, akiket nem zavar, ha egy pasi alacsonyabb, nem azt mondom, hogy rajonganak érte, hogy nem zavar, hogyha a pasi ezt tudja más tulajdonságokkal kompenzálni. Talán ők a többség, és vannak, akiket meg kifejezetten zavar, hogyha egy pasi alacsonyan. Tehát ez a három csoport van, szerintem.
1: Minden esetre, amikor föltetted a kérdést, hogy miért buknak a nők az alacsonyabb pasikra, akkor egyértelműen az ugrott be, hogy azért, mert lejjebb vannak, tehát, hogy oda nem fölfele kell menni, hanem bukni kell. A legtöbb esetben az a helyzet, hogy az alacsonyabb férfiak golden retrieverként gondoskodnak rólad, hogy megbocsáss nekik a magasságukat. Tehát kvázi egyfajta kompenzálásban éled az életed, és próbálsz más dolgokban kompenzálni, és ezért más dolgokban jobb vagy, mert ezzel kérsz bocsánatot a magasságodért.
2: Hát gyerekek, sok mindenhez hasonlítottak, már golden retrieverhez még nem, de eddig is eljutottunk.
1: Na, így, és azt mondják, hogy sokkal odaadóbb, sokkal empatikusabb egy alacsonyabb pasi, mert igazából neki meg kell küzdeni a dolgokért az életben, és ezért felkészült, érettebb személyiség, mint akinek úgy tálcán kínálják a dolgokat.
2: Egyébként az biztos, hogyha az ember vagy alacsonyabb, vagy nem feltétlenül egy Adonis külsőre, vagy nagy isten a kettő egyszerre, mint én, akkor azért hát azzal nem tud hódítani. Tehát, hogy akkor kell a humor, kell a kisugárzás, kell az intelligencia, kellenek olyan dolgok, amikkel azért csak meg tudsz fogni egy nőt.
1: Egyébként ebben van valami, erről nők esetében szoktunk beszélgetni, tisztelet a kivételnek tényleg, de hogy nagyon sok helyzetben az van, hogy a legszebb nők a legkevésbé izgalmasak személyiség tekintetében. Mert úgy minden adva volt nekik, de ez szerintem férfiról is igaz lehet, hogy minden adott, meg minden összejön már a küllemedből, akkor nem nagyon teszed bele azt a melót, amit mi mondjuk beleteszünk az életünkbe.
3: Igen. Ez is csak általánosítás szerintem.
1: Mondtam, hogy tisztelet a kivételnek, de ha nem kell dolgoznod valamiért, hanem csak úgy kapott telcen, akkor nem alakul ki valami.
3: Nem feltétlenül igaz ez sem, szerintem.
1: Jó, akkor mondj nekem szép okos nők. Szerintem a nagyon szép emberek sokszor unalmasak. Csak mondom.
3: Ilyen sok szép emberrel beszélgettél már?
2: Nem, hát azért nem beszélget velük, mert szerintem unalmasak.
3: Ja, mert szerintem unalmasak.
1: Erről szól, mindenki magyarázza magának a dolgokat. Meg amúgy most gondolj bele, miért jó egy nőnek például az, hogyha alacsonyabb a pasi. Szerintem a nagyon szexi kopasz nőknek, ugye nem látod lentről, hogy kopasz, tehát hogy igazából te azt az arcát látod.
3: És már megint ott tartunk, hogy ugye a férfi nem tudja elfogadni, hogy a nő kopasz. De a nő el tudja fogadni azt, hogy a férfi alacsony. Tehát, hogy azért...
2: Egyébként tényleg tök érdekes, most nyilván te Ádi kevesebb tapasztalatról tudsz beszámolni alacsony férfiak vonatkozásában.
3: Ez igen.
2: Én meg ugye így élem az életemet, tehát azért én tényleg én belefutottam olyanba is, aki azt mondta, hogy őt például simán zavarja, hogyha egy pasi alacsonyabb. Sőt, volt olyan csaj, aki például annó azért utasított el, mert azt mondta, hogy egyébként a személyiségemet tökre bírja, de hogy őt zavarja, hogy alacsony vagyok. Uh-huh. Egyébként ez volt a kevesebb visszajelzés, tehát ilyenből jóval kevesebb volt. A többséget általában nem zavarta az, hogy alacsony vagyok.
3: És mondjuk visszafelé nézve, hogy téged zavar, hogyha mondjuk magasabban ő?
2: Abszolút nem.
3: És hogyha jóval magasabb, mondjuk az ha mondjuk sem. Egy olyan magas lenne, mint az Ádi.
2: Hát Ádi azért nagyon magas. Hány centi vagy Ádi?
1: 193.
2: Na hát azért azt mondjuk tényleg.
3: Jó, oké, de ha mondjuk itt tudom én ilyen 180 lenne a nő.
2: Azt nem, az abszolút nem. Nem.
1: Szerinted le tudnál nyomni úgy egy randit, hogy ne derüljön ki, hogy te vagy az alacsonyabb?
2: De hát nem lehet.
1: Hát de mi olyan helyre hívod, mindig
2: mi sötét van,
1: felállsz egy padra, vagy
3: hát de mondjuk az
1: megnézed,
3: hamar
1: hol
3: kiderül.
1: Magasak a járdapatkák, és mindig úgy mentek.
3: Az hamar kiderül. A Sex és New Yorkban volt egy ilyen jelenet egyébként, hogy ült a pasi, és ugye a Samantha randizott vele. És akkor volt, amikor így mondta neki, tök jól elbeszélgettek meg minden, és nem figyelte, hogy amúgy a pasi mekkora. És akkor mondta, hogy ki kell mennie a mosdóba, és akkor így leugrott a székre. Azt mondta, meg így nézett, hogy úristen, mekkora.
2: Egy Michael J. Fox filmben volt az, hogy maga nem is olyan alacsony, mint mondták, persze, mert egy bárszéken ülök.
1: De tényleg a kocsival kell menni, te már bennülsz, mondjuk nem nyitott ki udvariasan az ajtót, de ezt még talán elnézik neked, tehát ott már ugye mind a ketten ültök.
2: Hát ha jó a kocsi, akkor elnézik.
1: Amikor megálltok valahol, te előre rohansz, hogy már beülj az étterembe, mire üljön.
2: Mennyire életszerű, tényleg elrohansz, mint a ilyen.
3: És akkor kiabálsz neki, hogy gyere utána!
2: Gyere!
1: Majd a végén, mikor vége a randinak, akkor mondod, hogy te még maradnál, de köszönöm, hogy eljöttél a randira.
2: Én még lemosogatnám a vacsorára.
1: Én még itt elődögélek, szeretem ilyenkor átgondolni, hogy mi volt, hogy volt, mint volt.
2: Levalom a tanulságokat.
1: Meg amúgy holnap is itt lesz egy meetingem, én már beültem ide.
2: Elalszom a házad a konyhát.
1: Kicsit elfordulnál, amíg elmegyek mosdóba. Ja, jó, nem, ez
2: gyerekek,
1: nem életszerű.
2: Tehát, hogy sose éltem ilyenekkel.
1: És hogyha mondjuk végig lobom vagy, úgy jössz a randira, úgy is mentek bárhova.
2: Mert hogy szűke herceg fehér lovon.
3: Jó, mondjuk, mint a Shrekbe, tudod, van egy ilyen láb, amiben beleteszed a lábam.
1: Csak ne pónin, mert ez gyanús. De a lóhoz képest tűnj nagynak,
2: és
1: a lóhoz legyen.
2: És még arról sem érve a lábam, tudod. Na, jó van gyerekek, akkor úgy látszik, hogy működik a Short King Energy, ha van hozzá humor meg intelligencia.
1: Bocsánat, arra még szálljunk időt, hogy beolvassuk azokat a nőket, akik írták, hogy nekik bejönnek az alacsonyabb pasik. Kész.
2: Ennyi volt. Ahogy ígértük, a kézilabda lesz a főszerepben. A stúdióban itt van velünk Éles Benedek, a MOL Tatabánya KC játékosa. Szia,
1: de vártam, szia.
0: Üdvözlök mindenki, szia.
2: Na, hát most egy kicsit talán lazább hét van, ugye? Így a válogatott hét keretében volt időtök szusszanni?
0: Hát, mondhatni, igen, most azért volt három nap pihenünk, kézilabdamentes napok. Tegnap már elkezdtük újra az edzés, jövő héten ismét két mérkőzés, utána pedig nagyon fontos kupameccs. Úgyhogy ez most viszonylag egy látosabb hét, de menni kell tovább.
2: Ráadásul, hát azért tegyük hozzá, hogy nem akármilyen meccsek. Bár itt azért volt közte olyan, és én ezt például mondtam az Izvidács elleni hazai meccsre gondolok, hogy szerintem az egy olyan hangulatban telt, hogy én azt éreztem, hogy ez valami elképesztő mentális pluszt tud adni. Ti hogyan éltétek meg azt a meccset? Mert erre külön kíváncsi vagyok.
0: Igen, ami igazán kemény volt ebben az évben az, hogy nem igazán volt olyan mérkőzésünk, amire ahogy azt mondtuk, hogy jó, ma most tudunk szusszanni, mert szerintem mindegyik meccset a utolsó 10 percben nyertük meg, de úgy jöttünk haza, hogy talán kettő lett ott, és itthon pedig hát a szurkolók segítségével sikerült megjelni.
2: Igen, az egy elképesztő hangulat volt. Szóval, hogy ha valakinek szeretném eladni a kézilabdát, hogy szeresse meg, akkor körülbelül az egy ilyen meccsre kellőt kivinni.
1: Magyar csapat ilyen magasra még nem jutott. Európa kupa döntőt játszottok, tényleg fantasztikus. Van egy legkevésbé sem elfogult kérdésem, hogy mennyire lesz nehéz kiállni ezen az Európa kupa döntő játszani, miután kikaptatok a Budai Farkasok részt.
2: Gyorsan, de a tatabányai szurkolóknak megjegyzem, háttérinformáció, hogy Ádi egyébként a budai farkasok speakere, úgyhogy ez egy különösen szép mérkőzés lesz ugye olyan tekintetben, hogy ugye én vagyok a tatabánya speakere, te a budai farkasok speakere.
1: Én
2: de csak
1: leszek.
2: Nálam lesz mikrofon a meccsen, csak úgy mondom, Ádi, csak nálam lesz mikrofon.
1: Ne nagyon verjenek meg engem, ugye a meccs végéig.
2: Hát a saját érdekedet
1: diktálnám. Nyilván viccet félretéve azért itt is viszonylag közel lesz még egy mérkőzés a kupa döntő előtt. Ez lehet egy olyan, ami ráhergelt titeket a döntőre, vagy úgy vagytok vele, hogy bárcsak ez messzebb lett volna?
0: Nem, én úgy gondolom, ez pont jó időpont. Egy ilyen mondhatni idézőjelesen felkészülési mérkőzés tökéletes lesz, hiszen azért most készülünk, inkább az Ohrid van nyilván előtérbe, most rájuk készülünk főként, de a budai falkasok ellen meg mindenképp szeretnénk nyerni, hiszen utolsó hazai bajnoki, úgyhogy azt is szeretnénk jól zárni pozitívan.
1: Roland, ezt most imádni fogod. Direkt úgy kerestük a hírt, hogy itt összesugtunk meg minden, de te semmit nem tudsz róla.
2: Nem, tényleg semmit, tehát hogy most őszinte meglepetés. És nagyon röhögtök, szóval.
3: Hát ne.
1: Ha már a horgászatról szó volt, akkor Andi, tiéd a szó.
3: Igen, hát a horgászokra kevésbé veszélyes ez a faj. Na de rátok, fiúkra.
2: Ajajajajaj, mi jön itt?
3: Figyeljetek, hát...
1: Olvast fel a hírt?
3: Olvassam fel.
1: Csak
3: így,
1: a címet.
3: Várjál, mert ez nincs meg, azt nem mentettem ki.
1: Kérem,
3: de amúgy, hogy Magyarországon is megjelent a hererágó hal. Megjegyeztem.
1: Ettől féltünk.
2: Ezt akkor üzennénk a kéziseknek, Beni, ha még így hallod. Add át a zsitának, a Marcinak. Szóljatok előre a Bodó Ricskinek, légy szíves.
1: Andi, légy szíves.
2: Óvatosan.
3: Hát pontosan. Tudizni legalábbis nem menjetek.
1: Légy szíves, hogy... nagyon pontosan olvasd a hírt, mert nem akarok hereigazítást a rádióban.
2: Here we go again.
1: De ez mi? Ez direkt a herére megy?
2: Here rágó hal.
3: Nem, hát tulajdonképpen ez a fajta hal, úgy hívják, hogy pakó. A piranya.
2: Milyen színű?
1: A zacskós halak családjába
3: hát
1: tartozik.
3: A színű, hát
2: ja, nem mondom, fekete.
3: Nem.
2: A fekete pákó.
3: A pákó.
2: A hererágú fekete pákó.
1: A zacskók nemzetségébe tartozik. A rágcsálók fajába.
2: Zacsihari.
1: Tehát ez szopogat,
2: japán
1: vagy?
2: Neve Zacsihari.
1: Szopogat,
3: nem,
1: vagy rág?
3: Ez, nem, ez tör. Ez tör. Zúz.
1: Fogazik?
2: De?
3: Ez ráharap és zúz.
2: A szopogat az máshol van. Az nem hal.
1: Nem jó,
3: nem
1: hal.
3: A szopó hal, ez hererágó hal.
1: De akkor ez nem jó hal jön.
3: Nem, igaz.
1: Csak a férfiakra veszélyes.
3: Igen.
2: Hát Tájföldön nem biztos. Ott azért bajos. De ott előszűrésre is jó lehet.
3: Igen, tényleg.
1: De mi ez? Honnan? De ez direkt azt keresi, vagy mi?
3: Nem, hát tulajdonképpen ő gyümölcsevő. Meg Mag. Szereti... Várjál, szereti... A gyümölcsös és a csontélyes magvakat és diófélléket szeretni.
2: Annyira azért nem kemény.
1: Abban nincs csont.
3: Nem, de olyan alakul.
2: Csak még a bugyik lesz.
1: Úgy, gyerekek.
2: Igen. Figyelünk.
3: Igen. Na, és hát igen. Igen. És konkrétan ő nagyon nehezen lát. És ezért azt egy csontélyesnek nézheti.
2: Nem lát, de hal.
3: Hererágó.
1: Oké, okay, meg vagyok.
3: Még egyszer elmondom.
1: És van foga?
3: Van.
1: Jézusom.
3: Olyan. Állítólag olyan, mint az emberi fog. Hasonlít.
2: Ú, gyerekek, az...
1: ez, és akkor nem csak,
2: ez veszélyes.
1: Nem csak rágcsál, hanem enni akar.
3: Hát igen, azért mondom, hogy ez ráharap, és így roppan.
1: De hogy jut be a gatyába?
3: Hát igen, itt azt írják, hogy a nudista strandon lévők vannak a legnagyobb veszélyben. Úgyhogy Lackó azért óvatosan a Dunában.
1: Hogy látod magad előtt, hogy a Lackó kisétel egy hallal magát?
2: Lackó, kapásod van!
1: És amúgy válogattad, hogy az epilált a szeretni?
2: Fazonra megy!
1: Hogy jött minden, ami erre?
3: Nem tudom, nem kérdezték meg tőle, szerintem. Szerintem bármelyikre és, rámegy.
1: De mi, ezt a Frankon így hívják? Vagy ez a beceneve?
3: Nem, hát ezt adták
2: neki. Ez a művész neve.
3: Ez a művész
1: próbálom komolyra
3: neve.
1: Venni.
3: Ahonnan származik, ott nevezték el így.
1: Halusz Hereditus.
3: Biztos, hogy történtek már balesetek, és ezért.
2: Here Harabditus. Here.
1: És mit raksz a horogra? Tehát itt a kukacsal nem mehetsz rá.
3: De nem kell neki.
2: De... Tovább megy.
3: Megkerüli.
1: De tényleg, hogy jött? Tehát
3: alá
1: akkor
3: megy.
1: Gatyóban nem jut be, tehát akkor ez egy védelem. Az jó.
3: Igen, az védelem.
2: Kivéve a röngelszemei vannak.
3: De nincsen, hát alig lát állítólag. Azért megy rá.
1: Megy és eszik mindent, ami golyó.
3: Ami úgy néz ki, mint egy dió.
1: Betoljak. De oké, tehát akkor nem ez a hivatalos neve.
3: Nem, az a hivatalos neve, hogy Paku.
1: Jó, Paku.
3: Csak azért, gondolom azért nevezték el így, mert hogy ahonnan származik, ott több ilyen baleset is történhetett.
2: A Neoton família írt is róla dalt.
3: És...
1: Meg nálunk van egy fekete.
2: Igen, de ő is gondolták volna, hogy aztán így elszabadul.
1: Jó, és akkor ez hogy került ide? Tehát hol van?
3: Azt a Dunában írják, hogy kerül... Igen, a Dunából szedtek ki, meg egy-két csatornából állítólag, de a Dunánál ott lehet rászámítani.
2: Hát azért van a Dunának megyei szakasza, úgyhogy akkor így üzennénk, jó, a Duna parti településeknek, hogy uraim, óvatosan,
3: és a nudizással.
2: Igen, és masszívan felöltözni a nyáron, jó? Mert azért érdekes helyi hír lenne, nem mondom, hogy nem mondanánk be mosolyogva, hogy hererágóval
3: támadott meg valaki egy férfit.
1: De hogy tegyük azt, most ezt mit kéne legyen a Lackó, hogy megkérdezem tőle, de hogy az zavarna egy nudistát, hogyha mondjuk maradhat nudista, csak mondjuk szuszpenzorral? Hogy valamit azért úgy fölköt, hogy védje.
2: Hát, de az akkor már nem igazi, az már csak ilyen félig nudista. Nudista light.
3: Hát igen.
1: Az lehet még, hogy fölkötöző rádiókat, hogy azt tegye meg előbb. És akkor gyanúsítja valami rángat.
3: Ha valami húzogatja, akkor egy zsinort, amire rákötötted, akkor...
1: Gyorsan focista póz.
2: Hát ha van akkor, ahogy át tud kötni, akkor az jó dolog.
1: És mivel...
2: Én Short King Energy-vel élek, tudjátok.
1: Jaj, mivel lehet védekezni?
3: Hát semmivel gatya? Nem tudsz védekezni. Hát a gatyával, igen.
2: Az, hogy nem veszed le, igen.
1: Betoljak, mik vannak?
2: Mondom hasonló, mint Tájföldön.
1: Ez milyen para.
2: De tényleg, tehát erre azért nem készülnél.
3: Egyszer azon gondolkoztál, hogy nudizol a Dunában, most már meggondoltad magad.
1: Ne, csak az, hogy mindig panaszkodnak a nők, hogy a szülés, meg mi ezt nem tudjuk átélni, meg ilyenek. Közben nekünk férfiaknak ilyen dolgokkal, és egyre többel kell megküzdenünk.
2: Na hát ilyen veszélyek vannak, igen. Hát ki gondolta volna? Ráadásul a modernkor kihívásai. Volt régen hererágóhal? Nem volt.
3: Hát biztos volt, csak nem jött el idáig.
1: Hány magyar mehet be így a kórházba? Ó, megint itt egy herés.
2: Lehet, hogy azért jön, mert tudjátok, azért azt lehet tudni, hogy a magyar nők azok világhírűek. Mert hogy annyira
1: a magyar
2: szépek. A magyar here is lassan az lesz. Az is világhírű. Hogy milyen szép.
3: Hát ha rátupan egy ilyen hal, akkor biztos.
2: És akkor azért jönnek erre. Nem elégszenek meg, nem honnan jönnek ezek, Duna? Nem elégszenek meg a német herével. Mit nekem német here?
3: Ott is vannak valahol valamelyik Svájcban, azt hiszem, ott, hogy az. Olvastam, mintha ott is lennének.
2: Na,
1: hát tényleg, vagy mi lesz?
3: Mert Franciaországban is volt ilyen hal. Ott
1: mi lesz még? Jön majd az Ádám Csutka falósas. Tehát mi lesz még?
2: De nekik magyar here kell, látod? Tehát nem elégszenek meg azzal, hogy svájci. Elég nekik ott, jó, bicska, csokoládé, hegyek, el vannak.
1: És ez nem megoldás, hogyha úgy mész be a vízbe, hogy a herédet kitartod?
3: Azt megnézem.
2: De ez hogy akkor nem lehet? Tehát úgy gondolod, hogy... De várjál, mert akkor
3: csak
2: viszont...
3: végig fogod. De akkor is rámegy, mert a kezednek is olyan alak.
2: Hát azért inkább oda harapjon. Na jó, de gyerekek, akkor megint csak az van, hogy mi alacsonyabb férfiak, akkor veszélyeztetettebbek vagyunk.
3: Igen.
1: Ugye? Roland.
2: Tehát, hogy azért engem hamarabb támadna meg a hererágó.
1: Én annyira téged. Fel akartalak ma emelni, de a végére csak bejön egy
2: hát
1: ijesztő dolog.
2: Hát emeljél is fel a Dunába, könyörgöm, különben jön a hererágó, ha azt megtámad.
1: Ó, mik vannak?
2: Na de nem, gatya nélkül.
3: Csak nehogy felugorjon odáig.
2: Ja, hoppa, repülek.
1: Szerintem ez egy fontos hír volt.
3: Ott is egy dió.
1: Védjük ezzel a magyarokat.
2: Ez közérdekű tájékoztatás volt, csak mondom.
1: Az áldozatok jelentkezzenek, tehát ezt nyilván komolyan kezeljük, nem
2: és természetesen anonimitásukat megőrizve meséltek el, hány öltés volt utána.
3: Egyébként állítólag még el is vérezhet az adott illető, úgyhogy ez nem vicces.
2: Figyelj, nekem már a gondolattól fáj, jó?
1: Amúgy, hogyha ez történne, akkor rajta lenne a sírodon, hogy egy
3: hererágó hal okozta a halálát.
2: Nem, de megkérnélek, még ott az utol, amikor szenvedek, tudod, hogy ha majd te mondod a búcsú beszédemet, akkor légy szíves, fogalmazd bele.
1: Mondjátok azt, hogy cápa volt, légy szíves.
2: Ja, mert tényleg, hogy mennyi vetszik ki már,
1: még visszasírjuk, hal. Még visszasírjuk a cápákat, szerintem eljön ez az idő.
2: Hát, Andi, tényleg feldobtad a napunkat. Időközben csekkoltuk, hogy néz ki a hererágó hal. Hát több foga van, mint egy komplett Mónika Show évadnak.
1: Nagyon durva. Olyan, mint egy szemért piránya. Mert a piránya ezt képest kedves.
2: Igen, de egyébként milyen szép fogai vannak. Tehát ha most ilyen fogorvosi szemmel nézném, akkor azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép fogai vannak. Csak hát ne akarja ezekkel a beherémet megrácsálni.
1: Nagyon durva. Nézzétek meg, jó erre felkészülni.
2: Mármint a halat. Azt nézzétek meg. Jó, tehát ez fontos. tegyünk különbséget.
1: Jaj, de már a piranyós üzé, arról mindig voltak ezek a legendák, meg mindenfélek, hogy igazából nem is támadnak emberre, meg csak akkor necces, hogyha nagy rajban vannak. Azért én nem szívesen mennék be közéjük, de most van még egy. És hogyha ez itt van Magyarországon, ráadásul a Dunában, akkor ez nyilván kiderült, hogy édesvízi hal előfordulhatna mondjuk a Balatonban is.
2: Figyelj, szerintem sorsoljunk. Lezajlott a Magból sláger játék. Erre rákunk, valután ezt nagyon hülyén veszi ki magát, de ez volt ugye. Magból sláger. Nem Magból, Magból.
1: Mondja te. Te hangod még.
2: Szóval a Magból sláger játék, még 7 és 8 között zajlott.
1: Honnan tudod, hogy megtámadta a férjedet a Erre rágó hal, hogy kiszól neked, hogy drágám!
3: Itt vagyok.
4: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
5: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Nálunk ítelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ádi újra szemüvegben. Most már ez megszokott lesz szerintem, tehát hogy igazából még pár napig rácsodálkozhatsz a jelenségre, de azt hiszem, hogy törekszem rá. Most vannak rajtad foltok. Szedd már le, most már le magadról a foltokat.
2: Vannak rajtam foltok?
1: Lehet, hogy nálam van.
2: Szerintem igen, gyanítom.
1: Figyelj, egy új rovatot szeretnék behozni a műsorba, az pedig a bicskei tehenek mindennapjai. Bicskénél a Strádáról látszik a domboldalon néhány tehén. Tiszta Svájc, vagy mini Svájc, annyira jó a hangulatuk, és minden reggel, amikor jövök, akkor meg tudom figyelni, ezt nagyjából egy ilyen pár napja vettem észre, hogy ezek ott vannak, hogy hány tehén van fönn a dombon, hány van len, hány van középen, hogy barátkoznak, mi a dinamika. És azt gondolom, hogy ma egy ilyen két tehenes csúcsnap van, ma ketten voltak felül, annyian voltak olyan erőben, hogy fölmentek odáig, ami azt jelenti, hogy ma egy ilyen lomháv napunk lesz.
2: Azért szerintem az életben nem hasonlították még Bicskét Svájchoz. Szóval, hogyha így vannak most bicskei hallgatóink, akkor úgy szerintem húzzátok ki magatokat, mert...
1: Pedig mocsok sok a párhuzam, tehát svájci bicska, meg bicskei bicska.
2: Bicskei bicska. És a híres bicskei csokoládé, ugye?
1: Biztos, hogy van valami, nem? De... Tud valaki csokit csinálni bicskén? Írjatok.
2: Vagy próbáljon meg, igen. Na jó, várom a további párhuzamokat. Bicska az is egy ilyen kis különönálló ilyen békeszigete, mint ahogy általában Svájc, hogy mindenből kimarad.
1: Igen, köztudott, hogy ott is helyi fizetőegység van, amit nagyon szeretnek, de hogyha hitelben veszel fel, nem érdemes bicskei frankban.
2: Mondjuk drága az élet, ezt mondjuk lehet, hogy sokan aláírnák bicskén is, ugye Svájcban tudjuk, hogy az. Jó van, figyelj, azért nem nagyon voltam erre felkészülve, hogy hirtelen egy ilyen párhuzamot kell kibontanunk, így már tegnap óta, hét előtt.
1: Már tegnap óta figyelem őket egyébként, tehát a bicskei teheneket. Azt nem tudom, hogy az bicske-e már, mert ugye úgy van, hogy a Stráden, ahogy jössz, ott a bicske tábla előtt egy nagyjából egy ilyen fél kilométerre jobbra nézel, ott vannak. De én bicskei teheneknek fogom hívni őket.
2: Tehát ők a bicskei határtehenek. Ők jelzik, hogy figyelj, mi itt vagyunk, akkor innentől jön bicske. Tehát, hogy...
1: Meg jó lehet a bicskei tej, gondolom.
2: Aha, tehát ők az előjáték tehenek bicskéhez.
1: Egyébként lehet, hogy Svájci nem veszik. Valahonnan kell szerezni a tehenet.
2: A híres bicskei tehén nevelés, ugye? Az azért úgy, na.
1: Hát valahol meg kell tanulniuk kisebb domboldalon azt, hogy hogy lehet ferdénálni. És szerintem ezt bicskén tanulják.
2: De várjál, és hol lilulnak be?
1: Ez szerintem út közben, nem? Tehát túl szűken vannak, és hát amíg átérnek, na.
2: Már is megfejtettük a Milka tehenek titkát, hogy mitől lilák. Na kérem szépen, azt nem tudom, hogy Ádi most az új szemüvege miatt haluzik-e ilyen mindenféle teheneket.
1: Vagy már reggel iszik.
2: Bicske térségében, vagy rákászokat valamire, amiről még nem tudunk. Azt nem tudom, hogy a tehén az mennyire okos, tehát ő tud például, gondolom, hogy tud hallgatni a nevére, tehát hogy úgy tud emberrel barátkozni, ha hozzászokik.
1: Szerintem igen, amit én konkrétan tudok a tehenekről, és számomra nagyon érdekes volt, hogy van legjobb barátjuk, már hogy egy másik tehén, és hogyha elveszik tőlük, akkor depresszióba zuhannak.
2: Igen, én azt tudom még, hogy panelban nem érdemes tartani. Bajosan lehet tőle fölsétáltatni a harmadikra.
1: Jó, oké, de ha egyszer felvitted, akkor ott már jól el van.
2: Hát az biztos, kiállítod az erkélyre, csak nem nagyon tud szegény megfordulni.
1: Hát meg tudod, volt ez az eset, amikor egy házas pár, de ez nem Magyarországon volt, és tényleg megesett. Utána néztem, mert nem hittem a bulvár hírnek, hogy feküdtek az ágyukon egy parasztházban, és a férjre ráesett egy tehén. Mert ugye a ház mögött ilyen domboldalon legeltek, és szerencsétlen férjet levitte a földszintre a tehén a francia ágyból.
2: Sokkal nehezebben tudta volna kimagyarázni, ha egy bikinis playmate esik rá. Lehet, hogy jobban élvezte volna, csak nehezebben tudta volna kimagyarázni az asszonynak, hogy figyelj, nem tudom, hogy került ide, szerintem a domboldalról zuhant rám.
1: De meg amúgy... Most melyik nő ne bocsájtaná meg a férjének, hogyha azt mondja, hogy éjszaka rám esett egy tehén?
2: Ja, azt hittem egy bikinis playmate.
1: Ja, levasz, az nehezebb.
2: Írjátok meg, drága hölgyek, hogy elhinnétek-e? Mondjuk, ha nincs fölöttetek domboldal úgy bajosan, de ha van, mennyire lenne hihető, hogy véletlenül oda esek. Ha pont arra járt, pont megcsúszott, pont oda esett. De amúgy,
1: ha tőgyel a szájban ébredsz, akkor már csak mellé kell lenni a műzli. Na, valami ötlet, valami gondolat. A Kellogg's.
2: Ezt is vetítsem le a bikinis playmate-re?
1: Ne.
2: Hallod, láttam valamelyik nap itt Tatabányán egy nagyon élelmes sofőrt. Nem tudom, mi volt aznap, de hogy láttam két mentőautót is szirénázva elrohanni, meg egy tűzoltót. És a főúton ment a tűzoltó autó, hát nyilván ugye a sofőr ilyenkor illedelmesek, tudják, mi a szabály, engedik. És mögé elég szorosan beállt egy Tesla, és gyakorlatilag így vitette magát. Tehát ő
1: szimpatikus.
2: Rá csimpaszkodott így a tűzoltóautón, és mondjuk úgy, hogy szélárnyékban követte, ugye, ilyen kis Forma 1-es kifejezéssel élve, úgyhogy mondtam, hogy Nagyon rafinált itt valaki.
1: Ez korrekt. Még az izén keresztül a mentő vagy a 10 voltos szivargyújtóján keresztül egy kis plusz töltést felvehetne. És akkor még az sincs.
2: Ja, de tényleg beállt is szélárnyékbe, és ahogy ment a tűzoltó, autó ment mögötte.
1: Meg amúgy a Teslák néha kigyulladnak, tehát akkor még praktikus is. Nem lehet, hogy a saját tűzoltóját vitte magával?
2: Van neki privát tűzoltója?
1: Simán, ilyen autó mellett szerintem belefér a dolog.
2: Hozzuk nektek a Titanic VR-t, mert hogy a virtuális valóságban újra át lehet élni a Titanic tragédiáját. Senki ne szóljon a feleségemnek. Léci, jó, aki ismeri a Nórit.
1: Tudom, hogy elmentek.
2: Senki ne szóljon neki. Nekem elég, ott 60-szor megnéznem a filmet vele. Jó, de senki ne szóljon neki, van ilyen.
1: Voltál Titanic múzeumban? Nyaltatok Kékhegyet?
2: Nem.
1: Én voltam. Nem voltál Titanic múzeumban?
2: Ne, ezt sem mondd ki, légy szíves.
1: Már nincs, de hogy az azt mondom, a Millenárison volt, és az elején húztál egy nevet, aki ott utazott a Titanicon, azt te voltál, és a végén derült ki, hogy túlélte, és az utolsó szobában egy darab jéghegy volt kiállítva. Zseni, hogy mind tudnak pénzt lehúzni. Én túléltem.
2: De tényleg meg lehetett nyalni a jéghegyet? Vagy csak meg lehet, ilyen,
1: nem, bármit meg lehet nyalni.
2: Jó, hát csak mindent érdemes.
1: Mi? Én nem tudom, egy csomó olyan nagy híres templomot Európában megnyaltam.
2: Azért eddig is tudtuk, hogy vannak érdekes dolgaid. Ez kifejtel ért, hogy milyen indítatásból?
1: A milánói dómot nyaltam. Hát, a milánói szkálát megnyaltam el.
2: Az ember, aki körbe nyalta Európát.
1: Így jártam
2: anyátokkal. Én eddig azt hittem, az a Rocco Siffredi, de hát úgy tetszik, hogy a rétbláda.
1: Az így jártam anyátokkalban van az, amikor megnyalják a harangot, hogy csináljanak valami különlegeset, amit senki nem csinált. Mert ugye oda mindenki elmehet, de kevesen nyalják meg. És akkor igazából ezzel teszel magadnak egy különlegesebb élményt.
2: Figyelj, jártam már egy pár híres épületben én is, így a világon.
1: Na és mit nyalnál meg így visszatekintve? Mit bántál meg, hogy nem nyaltál meg?
2: Hát most így nem gondolkozom, hogy mi az, ami...
1: Ez Eiffel-toronyra télen ráfagysz, az óvatosan.
2: Igen, én tavasszal voltam az Eiffel-toronyra, de akár az Eiffel-toronyot is megnyalhattam volna, vagy a Camp Nou-t, vagy nemrég a Csicsenicát. Nem tudom, érdekes lett volna.
1: Az olyan, mint a Csicsolinának
2: az... Nem olyan icát.
1: Milyen icát? Csicsenica.
2: Megnyaltam icát, igen, milyen icát? Csicsenicát, ja. De azt nem tudtam volna megnyalni.
1: Jó, de tényleg, mi a legcoolabb, amit megnyalhattál volna életedben?
2: Figyelj, következő óra elejére kitalálom, csak most át kell adjuk, egyrészt is lesokkoltál, másrészt meg át kell adni a helyünket Andinak.
1: Andi, téged is megkérdezlek, mert te tudom, hogy például a Harry Potter múzeumban elmentél, de Titanic múzeumban voltál?
3: Én nem emlékszem el,
1: nem. Oké, okay, tehát nagyjából erre lehet itt appellálni, a Harry Potter múzeum jobb volt?
3: Hát figyelj, nem ájultam el tőle úgy igazán, meg voltak benne ilyen olyan dolgok, amiket így nem nagyon tudtam értelmezni.
1: Például?
3: Hát például az tiltott rengetegnél ott volt egy ilyen tök, tudjátok, ez a halloweeni tök ilyen fej. Uh-huh. Tehát, hogy én nem is értem, nem is volt benne soha ilyenről szó. Még ha egy kentaurt állítottak volna, de aki, akkor azt mondom, hogy jó van, de hogy ez a tök, ijesztő tök fej, ez, hogy mit keresett ott.
2: Hát ott volt kéznél, valahova le kellett rakni.
3: Meg nem hoztam volna össze a legendás állatokkal, tehát onnan például ugye ki voltak állítva ugye ilyen kosztümök. Én például hiányoltam a Malfoynak a kosztümjét, tehát, hogy én őt azért úgy beleraktam volna.
1: Jó, de az is benne van ebben az egészben, hogy egy ilyen kiállítást nyilván párhuzamosan 4-5 országban tartanak, tehát nem mehet mindenhova az egész Backstreet Boys, hanem csak egy szakasz. A másik pedig az, hogy nyilván földúsítják a dolgot olyan dolgokkal, amiket ott a helyszínen találnak, mert hogy nem utaztatnak ide minden titkos állatot, meg mit tudom én mit, hanem kell egy tök mondjuk a raktárból, nem? De azért ez mégis a magyar verzió volt.
2: És akkor lett volna ilyen magyar Harry Potter? Tehát, hogy így...
3: Ja, igen.
2: Nem tud idejönni az igazi, akkor keresünk itt egyet.
1: De itt van Ungár Anikó varázslónő. Beöltözve valakinek.
2: ő az idősebb Hermione, vagy mire gondolsz?
1: Valami ilyesmi.
2: Danny Blue-nak megcsinálják Harry Potternek.
3: Igen, nekem is a Danny Blue jutott eszembe, hogy ő is.
1: Kicsit magyarabb, de a miénk. Ez kicsit olyan egyébként, mint amikor, nem tudom, megvan-e nektek, de volt ez a Godzilla vs. King Kong, ilyen volt?
3: Volt, igen.
2: Zseniális filmeket tudsz nézni te is.
1: De hogy ott is az volt szerintem, hogy a Spielbergnek a raktárába beszabadultak, megnézték, milyen jelmezek vannak, és abból valamit összecsaptak. Tehát, hogy engem annyira az a tök nem lette meg.
3: Igen, hát ez ugyanolyan, mint amikor a Predatort meg a Jason X-et összehozták, ugye, a Jason.
2: Én azóta is várom a Harry vs. Frodo-t.
3: Ja?
2: hogy miért nem, tehát hogy ezt miért nem csinálják meg, Gyűrűk ura kontra Harry Potter.
1: Ez nekem tetszik, vagy a mit tudom én, Star Wars VS Trója.
2: Hát vagy akkor már...
3: De jó, igen. És a izé trójai falóból a birodalmiak jönnek ki.
2: Persze, tudod? A Star Trek kontra Gladiátor, tudod?
1: És a Gladiátor VS Predator.
2: De várj, én akkor már megcsinálnám ilyen magyar vonatkozásból is, hogy Terminátor versus Szomszédok.
1: Jó!
3: Aha, igen.
1: Jó, tetszik a
3: az
1: dolog.
3: Az jó lenne.
1: Figyelj, ez az adja magát, de az biztos, hogy a filmes élményeket szeretjük, és minél inkább szeretnénk hozzájuk közel kerülni, és minél inkább szeretnénk őket megélni, átélni. És azért a Titanic a gyökere ennek a témának, mert a Titanic VR élmény kapcsán, ami egyre népszerűbb, a virtuális valóság és az ilyenfajta múzeumok kapcsán felmerült egy etikai vagy morális kérdés, hogyha úgy tetszik, miért szeretünk katasztrófa filmekbe belehelyeződni? Ez valami kis tudományos érdeklődés, vagy egyfajta, hát mondjuk azt ilyen ízléstelen szórakozás, hogy magában a tragédiában szeretnénk ott lenni. Egy biztos, az ilyen tragédia turizmus ilyen értelemben a VR segítségével 2025-ben már meghaladta a 114 milliárd dolláros bevételt, 2030-ra pedig 412 milliárd dollárra nőhet, és itt hát a Titanic VR kiállítást hozzák, amikor ugye VR szemüveggel a helyszínen átélheted a katasztrófát te magad is.
2: Biztonságos körülmények között, igen. Szerintem ez egy olyan közismert tragédia ugye a történelem során, meg hát nyilván ugye a film miatt is, hogy sokakat érdekel emiatt.
1: Én azért úgy kipróbálnám magam, hogy egy-egy ilyen helyzetben mit csinálok.
2: Tehát, hogy mit tudom én, a Mortal Kombatban te vagy a Johnny Cage, és hirtelen megtámad a Scorpio, mondjuk, na, vagy valamelyik karakter.
1: Vagy a Mortal Kombatban te vagy a Nicolas Cage, és hirtelen nem tudom. De egyébként igen, pontosan, csak az nec, mert ugye, hogyha támad rád egy ilyen több millió dollárból összerakott Scorpio szobor, vagy nem tudom mi ez, robot, akkor nem biztos, hogy örülnek, ha te ezt szétvered.
2: Az biztos, igen.
1: De rúgnék.
2: Mert van olyan kultikus film, harapok. Van olyan nagy kedvencetek, amiben belehelyezkednétek, amire azt mondjátok, hogy na, akkor az engem érdekelne, és azt úgy szívesen megtapasztalnám.
3: Katasztrófa...
2: Nem, bármilyen film.
1: Ja, engem mind a kettő érdekel.
3: Vissza, amiben Ryan Gosling van, bármelyikbe belehelyezkedni.
1: Még katasztrófa filmből tudnál mondani?
3: Mondjuk ez a Féktelenül. Az úgy. Tetszett.
1: Én valami jó autós, ilyen Fast and Furious. Tudom, nem katasztrófa film, de azért driftelgetnénk, meg nyomnám.
3: Jó, hát ez ilyen. Sokan ezt megcsinálják amúgy a közutakon is, tehát, hogy...
2: Sokan az önjelölt Vin Diesel, igen.
3: Igen. Hú, hát akkor mennyi volt, úristen. Meg akkor kezdett népszerűvé válni ez a... mi ez az autós találkozók, amikor ezek a felpimpelt járgányok álltak a parkolókba, és akkor...
1: Ja, a Tesco LED a Ladán. Igen, ezek jó körül, neked.
2: Figyelj, Covid filmjén nem játszanak nyilván, úgyhogy nem, nekem egyébként nincs. Tehát, hogy az a baj, hogy a katasztrófa filmeket nem szeretem, most miket nézek, mit tudom én, akciófilmek, thrillerek, most egy fűrészbe helyezkedjek bele.
1: Nem, tényleg. De én el tudnál képzelni a Teletubbiekben.
2: Abba simán. Azt a szintet, tudnál. Várjál, mesébe. Húha, volt annó a Denver Dino jó barát, azt nagyon szerettem gyerekként.
1: Az tényleg üt.
2: Abba simán, igen. Vagy mondjuk
1: Sailor Moon, hogy jó csők vegyenek körül.
3: Jó, én azt szerettem.
1: Én a pálya ördögeiben is.
2: Az a másik,
1: egy részig futsz a pályán, és nem érsz oda soha a kapuhoz.
2: Még egy rész, amíg a döntő lövés repül a levegőben. Igen, az is jó. Hát nyilván a Lackó a Dragon Ballba menne, tudjuk, mert ő óriási Dragon Ball fan. Úgyhogy nála ez simán lenne. De Terminátorban esetleg.
1: Uh-huh. De egyébként szerintem amennyire te ilyen földhöz ragadott vagy az ilyen téren, valószínűleg a Szomszédokban lennél valaki. Igen. Tehát, ott valami jó karaktered lenne szerintem. Hoztam néhány filmet, és annyi a feladat, hogy csapjunk le rá, jó? Tehát, hogyha át kéne élni, akkor melyikünk viszi melyik filmet. Elsőnek itt van a Pompeii VR. Átélni, ahogy kitör a Vezúv, és menekülni a városból.
3: Nem.
1: Senki? Marad nekem?
2: Aha.
1: Én ezt, kézzétek el, ezt a filmet láttam ilyen 4DX moziban, akkor volt új, ismeritek a műfajt?
2: Aha, igen.
1: Az az, ahol 3D is van, meg mozog a szék, meg fújnak, igen, meg nem tudom én mi.
3: Meg illatok is vannak.
1: Az a durva, ott az illat nagyon nem volt elkapva, amúgy egyféle szagot tudtak fújni, ilyen gumiszag volt, vagy valami ilyesmi. És így a harmadiknál, amikor azt kifújták, akkor így kérdeztem az öcsémet, hogy Dávid, ez milyen szag? És annyit mondott, pszt,
4: Pompej szag.
2: Na, e Forma 1-es film, na most eszembe jutott, azt mondjuk kipróbálnál.
1: Forma 1-es vele?
2: Aha.
1: Az jó. Na, akkor a következőre akartam lecsapni. Jurassic Park.
2: Az érdekel.
3: Milyen lehetőségek vannak még? Mert,
1: hogy nem, mondok mindent, hogy
3: mehetsz. Csernobili katasztrófában nem szívesen vennék.
1: Mehetsz többet. Jó, a Pompejben akkor ne legyen senki, Csernobilt is hagyjuk, de a Jurassic Parkban én például tök szívesen benne lennék. Engem baromira érdekelne az egész technikailag is, meg szerintem én nekem lenne győztes taktikám. Tehát, hogy ezt én ott megjátszanám. Ott érzek esélyt a kiútra. Na, akkor most elárulom a kulisszatitkunkat. Hoztam be egy futópadot a rádióba, hogy majd az egész stáb azon edz, viszont elhagytam azt a műanyag kütyüt belőle, amit bele kell rakni, ez a biztonsági zár, amit igazából, hogyha túl gyorsan megy, vagy baj van, csak így kitépsz belőle, és megáll a gép, hogy ne érjen téged baj. És emiatt nem indul be, és senki nem tudja használni.
3: Igen.
1: Tehát igazából most már ma ráveszem magam akkor, hogy bemegyek a boltba, veszek egy ilyen kis műanyag kacatot, mondjuk róla neked túl nagy szükséged nincs erre, mert úgy érsz el odáig, hogy elért mondjuk ezt a kütyüt. Tehát az olyan sebességet kéne hozni, ami nem valószínű, de hogy legalább ezt lépjük meg. Csináljunk már egy depis nap túlélő csomagot. Tehát mi van benne a táskádban? Mi az a néhány dolog, ami egy depis naphoz mindenképpen kell?
2: Csoki.
1: Vagy csak mondjuk ki az Andi táskáját. Csoki?
3: Igen.
1: De mi van a táskádban most
3: csoki? Nekem is az lett volna az első. Most nincs, de tegnap volt.
1: Milyen csokit raksz bele? Olyat, ami biztos, hogy nem fog megolvadni, tehát valamilyen tömény dolgot?
2: Hát olyan nincs.
1: Tehát csak betöm egy csokival a táskádat.
2: Okay. Ne, sima tejcsoki.
3: Hát valamilyen, én az igen, kis valami kis szeret.
1: Én tudom, hogy rakom be. Powerbanket, tehát hogyha lemerülne a telefon, akkor lehessen tovább nyomkodni. Nektek nem kell?
2: Az praktikus.
3: Igen, de én sose szoktam.
1: Andéban tuti lenne könyv.
2: Nekem sincs.
3: Igen.
1: Biztos beraknál valami könyvet.
3: Vagy az e-bookot, mert az ugye kicsit könnyebb is.
1: KP-ban egy másfél misit.
2: Hát, ha lenne,
3: depi a táskámba. Akkor már nem lenne depi nap.
2: Onnantól azért feldobná azért a kedvedet, hogy hupika, ennyi pénz van nálam. Abban lehet egy-két dolgot venni. Na, jó van, Nakrik des Tages.
3: Ja,
2: a nap
3: igen,
2: híre.
3: Köszönjük.
2: Csodálatos.
1: Ez csak, hogy kiszaladsz, vagy erre készültél?
2: Hát így vannak néha ilyen spontán német beindulásaim. Na, vagy felindulásaim, vagy megindulásaim.
3: Német Tourette szindrómád van?
1: Zagenzi bitte.
3: Ja, Istenem.
2: Ja, spriccedóze maximum.
3: Ezt tudjuk, milyen filmekben volt.
1: Ja, valami tűzoltos, nem?
2: Igen. Pontosan, igen. Vagy ilyen ablakpucolós.
1: Vagy a Szabadítsátok kivilétben is van, amikor viszik az automosóba a bálát. Szép kis bálra.
2: Na, mit hoztál nekünk, Andi?
3: Na, hát képzeljétek el, hogy furcsa bejelentést kaptak a rendőrök Tacoma városában.
2: Hol?
3: Tacoma.
1: Pécs mellett.
3: Igen.
2: Takta harkány
3: mellett. Amerika.
2: Tacoma. Takta harkány külvárosa.
3: Amerikában.
1: Leírom bazéba, hogy merre visz. Igen?
3: Azt írják, hogy egy fekete szemetes zsákot találtak egy parkoló autó közelében.
2: Hűha!
3: De mi volt hulla? A zsákban? Tippeljetek!
2: Hulla! Biztos arra tippeltek, hogy hulla!
3: Igen, darabolt, összedarabolt.
1: Hát nagyjából az. Akkor ami még ilyenkor kiderülhet, az az, hogy valaki pénzt rejt valamilyen bútorba, ilyen szokott lenni, vagy valahova, és akkor az van benne. Tehát lehet, hogy egy zsák pénz.
2: Kis elejtezett plusz állat. Még ezt is el tudom képzelni.
1: Kis elejtezett házi kedvenc. És még ilyen, nem vagyok állatkínzó.
2: Kis elejtezett ex-férj. Bedühödött hölgyek.
1: Mert te beleférsz a 120 literesbe, nem?
2: Ezt kétszer.
3: Tényleg, de egyébként az érdekes ebben a cikkben, hogy mitől válik egy szemetes zsák gyanússá?
2: Hát mert olyan tehát, hogy... formája van. Mint ha hulla lenne benne. Szerintem ettől.
1: Hát amúgy igen, tehát láttam már én is ilyen értelemben gyanús szemetes zsákot, hogyha ott nálatok a lila akác köznél egy nagy szemetes zsák mozgolódik, abban lehet, hogy a Roland van. De jó, igen. De
2: te... Az asszony kidobott.
3: Egyébként... Új értelmet nyert ez a fogalom.
2: Szóval szerint...
1: De szemét vagy.
2: Ja.
1: Kiderült a cikkből egyébként, hogy miért volt gyanús a zsák? Az nem? Csak az, hogy mi volt benne?
3: Nem.
1: És eltaláltuk?
3: Nem. Mondom akkor, hogy mi volt benne. 363 darab Hot Wheels kisautó eredeti bontatlan csomagolásban.
2: Az mennyit érhet? Hát az egy komplet gyűjtemény.
3: Sokat.
1: Ezzel vannak úgy egyébként a gyűjtők tényleg, hogy ki se bontják, mert hogy akkor nekünk nem is a Hot Wheels, hanem a Burágó volt ilyen, hogy azt nem lehetett kibontani. Azok is ilyen autók voltak, mert hogyha be van csomagolva eredetibe, akkor az sokkal többet ér majd később. És azt például simán el tudom képzelni, hogy egy gyűjtő, mikor költözik, hát mi is mikor költözünk, egy csomó mindent rakunk szemetes zsákba. Lehet, hogy begyűjtötte, berakta a garázsba, aztán egyszer csak azt hitte, az a szemét, azt kirakta.
3: Hát vagy ugye, mivel elméletileg egy autó mellett találták, ezért mondom, hogy lehet, hogy ott felejtette. Tehát, hogy kirakta valami miatt, vagy úgy volt, hogy mondjuk berakja a kocsiba, de mondjuk elment valahova, és ott felejtette.
1: Tudsz valamit az értékről? Tehát, hogy, mert ezek lehetnek ilyen olcsók is.
3: Ezekről az értékekről ugye ezt itt nem írták, viszont megírták ugye az öt legdrágább hátvész autót.
1: Na.
3: Ugye a Bruce Pascal gyűjtő 70 és 72 ezer dollárt fizetett, ami ugye 21,2-21,8 millió forint. Aztán van egy 150 ezer dolláros, az ugye 45,5 millió forint. Aztán van egy 50 ezer...
1: Vágod? Drágább, mint a... Hát persze, hogy drágább. Drágább, mint a stáb összes autója együtt.
3: Hát az...
2: És azért ennyi, egy ekkora gyűjtemény, az biztos vagyok benne, biztos, hogy nagyon, hogy benne. Nagy, több 10 milliós érték.
1: Azt a mindenit.
3: Igen, egy-kettő nagy értékű, nagyon nagy értékű biztos van közötte, de hogyha a többit is beleszámolnánk, akkor nyilván több összejönne, mint mondjuk ez a 45 millió is akár.
2: Igen, én 50-100 millió között hát, szerintem simán. Biztos.
1: Andi, visszakerült a tulajhoz a cucc, vagy most még jelentkezhetek, hogy én hagytam el?
3: Jelentkezhetsz, viszont nyilván nem mondhatod azt, hogy ugye tiéd ez a zsák, hanem de. Meg kell mondani mindenképpen, hogy milyen modellek vannak benne.
1: Fel tudjuk találni? Hányat kell? 300, mennyit kell?
3: 363 darabot. Amúgy ez durva lenne, hogyha itt ételszerűen meg kéne mondani 363 darab hátvészautót, mert most tehát még egy gyűjtői is, vagy mondjuk találta valaki valahol. Hát hogy tudsz ennyit megjegyezni?
2: Á, kizárt dolog
1: szerintem. Nektek van valamiből sok, amit hogyha ellopnának, meg tudnátok mondani, hogy mik pontosan?
2: Nálunk nincs, tehát hogy nem, semmiből nincsen komoly gyűjtemény.
1: Ha ellopnák a gyerekeket, azért meg tudnád őket nevezni.
2: Ha őket meg, hogy föl is ismerem őket, igen. És van róla fénykép is.
1: Oké, ha ellopnák az összes ruhátokat, akkor meg tudnátok mondani mondjuk 10%-os hibával? Én igen, fekete pólók.
2: Jó, hát nálad könnyű.
3: Hát ez nálad könnyű.
2: Hát én 10, figyelj, nem biztos. Ami kell, ami érdekelne, azt meg tudnám mondani.
1: A fontosokat, igen.
2: Amit úgy gyakran hordok, azt nyilván.
1: Jó, hogyha most kirabolnák a hűtőtöket, el tudnátok mondani, mi volt benne?
2: Nagyjából igen.
3: Igen.
1: Az is működne. Jó, akkor azt is bizonyos szinten be tudod. Ha az a fürdőszobai zsák, amit elloptak tőletek, eltűnne, akkor
2: azt is meg tudnám mondani, hogy abban mi van. Igen, hát mindent? Ha nem is az össze... Nem, hát azért nem, hát az azt, hogy minden cuccát nem ismerem.
1: Bemernél vallani mindent, amit abban találnak?
2: Be.
1: A lábgombakrémet is?
2: Nem, a guminőt nem ott tartom, úgyhogy nem, mindent bemernék vallani.
3: Az ágy
1: azt a mindenit.
2: Persze, mert akkor nem kell leereszteni, tudod.
1: Ugye, mert mi is szoktunk olyat, hogy mit
2: csak újra fújni, kemény.
3: Direkt úgy vetted az meg ágyat, egyébként... hogy alapférjen.
2: Lemértem előtte, direkt, tudod.
1: Meg egyébként ott a rajta lévő nyálból, már hogy ahol fújtad, abból meg lehet téged DNS-ezni, hogy az te vagy.
2: Ja. Ah, és csak ott lenne nyál.
3: De igen, ha csak ott lenne DNS-ez, az...
1: Ott megvan a DNS-ből, Roland, azt lehet lenyomozni. Csak hogy szoktuk mi is így rádióban, hogy amikor találunk egy pénztárcát, vagy bármit, ja, hogy akkor aki megmondja a pontos összeget. Most, hogyha ezt még játsszuk el, ha most azt mondom, hogy oké, megtaláltam a pénztárcádat, nincsen benne személy, meg semmi, mondd meg, mennyi pénz van benne, és akkor visszakapod. Megtudnád?
2: Megtudnám, mert momentán nincs benne sok, úgyhogy azt most nagyon könnyen meg tudom mondani.
1: Pontosan, takra?
2: Pontosan, takra meg tudom mondani, hogy mennyi van benne. Most egyébként azt, amit konkrétan egy 5000-es van benne.
1: 5000-es? Andi, te is tudnád takra?
3: Tudom, igen.
1: Tényleg
3: igen.
1: Mennyi?
3: 415 forint.
2: A jól menő gazdag rádiósok, ugye?
1: Elég egy energiaitalra itt kéne, nem mi?
3: De elég, egy 400 forint egy energiaitalra.
1: Király.
2: Ha meg még egyet akarni, akkor majd tőlem kér kölcsön.
1: Nem tudtam, hogy én ma ilyen krűzus vagyok, mert általában semmi készpénz nem szokott lenni, de most pont van ám 11 ezer forint.
2: Az igen. Na, ez aztán a luxus élet.
1: Meghívjalak egy, mire szoktak meghívni, egy kólára?
3: Energiaitalra meghívhat.
2: Arra az Andit bármikor. Tatabánya és Szár között több kilométeres kocsisor az egyes főúton. Yes! Tehát nem elég, hogy beáll a pálya.
1: De jó nekem.
2: Nem elég, hogy nem tudsz haladni. Lemész az egyesre, ott se tudsz haladni. Azaz. Ez
1: hogy
2: gyerekek parádé. Sehogy, majd talszol.
1: Hogy lehet kikerülni az egyest? Van olyan is?
2: Hát figyelj, ajánlom, hogy akkor indulj le Fehérvár felé.
1: Szeretem azt a helyet. Tehát Fehérvár érintésével? Szegedet súrolni kell, vagy nem?
2: Hát, ha érinthetem, szép város. Tehát, hogy ajánlom, a belváros, nézzél körül. Egészen klassz. Vannak jó üzletek a plázában is.
1: Most úgyis olcsó a benya.
2: Na, hát akkor ennyi. Most neki indulsz. Figyelj, lemész. Most nézem itt, próbálom. De igen, ott úgy Fehérvár. Szerintem akkor.
1: Hát inkább kedves. Menjek, nem, mint hogy álljak. Ez a filozófiám.
2: Tökéletes. Tökéletes, kérem szépen. Vagy elmész úgy, mit tudom én, Mór, Zámoly, és akkor ott Bodmér felé vissza.
1: És amúgy a másik oldal is áll? Vagy hogyha átmegyek a szembesába, akkor ott haza tudok tolatni.
2: A leállóságban. A szembe oldalon tolatva. Na ezt megnézném. Hogy holnap killennél a Magyar Közút összes létező felületén, az biztos. De én nagyon adnám.
1: A fényképeken nem látod, hogy tolatok. Jó irányba áll a kocsi.
2: Nem látok videót. Azt megnézném, hallod? Esküszöm.
1: Ne szóda, hogy kamuznak, visszafelé játszották le.
2: Na oda ülnék be VR-ba, látod, hogy ezt az élményt átéljél.
1: Katasztrófa film, Ádival.
2: Aztán megnézném, ahogy jelenleg ott kattan a kezdőben a bilincs. Aztán Zsolt azt írja, hogy Ádi, Tarján gyermely Zsámbék felé is tudsz hazamenni?
1: Kipróbáljam.
2: Ugye? Látod?
1: Amúgy ez nem is hangzik annyira rosszul. Jó, tovább tart, bár hogyha áll az egész, akkor biztos nem.
2: Hát akkor nem, ha tudsz haladni, akkor annál minden jobb, mint hogyha egy helyben állnál, és ez az életedre is igaz lehet.
1: Köszönöm.
2: Meg ezt, ez a mai coach tanácsom.
1: Köszönöm.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, jó reggelt, vége van az ének. 16 és 18 fok között kelnek ma a vének, és Kelt Tamás, és sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot déli 12 óráig. Tudja, hogy együtt vagyunk, kiváló dalokkal, például mindjárt Shaggy, itt pedig a Switch Disco kezd Charlotte Hanninggel, az I Found You a Tiét, Rádió

0: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Túl vagyok rajta, de néha visszamennék. Nem volt az úgy jó soha, alig

Sok lány megfordult közben az ágyomban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepült. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben én vagyok.

0: esték.
1: Na, ilyenek voltak a rossz esték, nem tudom, hogy vettétek-e. A Pálya Lex Slep, valamint Manuel közöst hoztam el. Ez a Forrás Rádió. Benne pedig a szombat délelőtti program 12 óráig Tamással. Köszi, hogy itt vagy. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha van infód, közlekedés ügyben például, akkor dobd el nekem. Én pedig továbbítom a következő fél órában. Ugyanis jön majd a blokk. 9-től érkezem az üzenetküldő műsorral. A Dezsők ünnepelnek ma, úgyhogy őket tudod köszönteni. A nevük eredetével pedig a következő órában tudja, hogy foglalkozom. És itt lesz a régi nagy történelmi érdekesség blokk, a kalendárium. Méghozzá a magyar labdarúgó válogatott visszavágójával. Csak egyet említettem a sok közül. Nos, mindjárt elmondom, milyen idővel számolhattok ma. Addig Robin Williams és Rehab Lucas Graham. Csak slágerek közt itt a Most People.
2: Hey, what's up? This is Rehab.
3: Hello, ladies.

Robbie Williams és a GPing 2005-ből hoztam el nektek, ez a Forrás Rádió. Én Tamás, egészen déli 12 óráig együtt, utána pedig Bálint Lackó jön majd a tempomattal. A kérdése teljesen jogos, milyen idővel számolj ma? Baromi jó hírem van! 26-27 fokos maximummal, jó erős UV-sugárzással, ezt csak így mellékesen teszem ide, na és mindemellett szikrázó napsütéssel. Szerintem így szombatra ennél jobb hír kell, hogy legyen. Kell? Igen! Az az üzenetküldő műsor 9 órától. Dezsök köszöntése aktuális. Troy Sivan mindjárt jön, Rihanna és Bishop Rixit, a Give a Max, a Loving Myself a tiéd. Csak slágerek közrepül.

0: A tévémoci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögné.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szimli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmaadása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Troy Sivan és a Rush 2023-as datálással érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtt is Tamás. Jövök a közlekedési blokkal, aztán szia! És a Fizz Finding a Sandstorm mutatom!

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Hölgyek, urak, jók lesznek ma a közlekedési időjárási feltételei. Na ez volt a jó hír, és hogy mi a rossz? Hát például az M1-es. Az aktuális információkat megtaláljátok az Útinform oldalán. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében a bővítéshez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 10-esen Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőjét építenek. Napközben 7 és 17 óra között le van zárva a fél útpálya. Piliscsabán a 25-ösnél van hasonló gyalogos átkelőjét és járdát építenek, útszűkület és 40 km per órás sebességkorlátozás van. Pilis Jászfalu határában pedig a vízhálózatot rekonstruálják, forgalomkorlátozásra készüljetek. Esztergom Szamárhegyi szakaszán újítják a patkát, egy szűkített sávon halad a forgalom, Esztergom területén pedig szegét és burkolatot javítanak, ugyancsak a 11-esen egy sávon váltakozva halad a forgalom. Nos, ennyi voltam én, ha neked van infók, dobd, ígérem, továbbítom. Jó úton, balesetmentes közlekedést és egy jó csajtod a magad mellé, akinek az arcát nem mindig látjuk, mert eltakarja a haja. Ő, szia! Csak slágerek közt itt az újdonság, a Fist, Five Finger, Ice and Storm!

0: Marshmello és Jonas Brothers kollabot játszottam Live Before You Love Me címmel. 5 évvel ezelőttről jött. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy. A szombat délelőttben Tamás. 9-től jelentkezem az üzenetküldő műsorral. 0-20-9-7-8-9-7-8-5-ös a számom. Tudod, SMS Viber formában várom az üzidet, Dezsőt tudsz köszönteni. No meg akár Ripple Rónai Józsefet is. A kalendáriumban róla is regélek majd. De ez a következő órában érkezik. Addig még jó dalok előttem. Az Oliver from Earth és BLR kollab, no meg Last Rest Bambinozzal is jön. Aha, a tequila, csak slágerek közt a tiéd.
1: Summer night, party time, I won't really lose my mind. Come on, dance with me all night.
2: Muchachos y muchachas.
1: Neon lights, music high, tequila shot, we touch the sky. Hands up, feel the crazy vibe.
2: Muchachos y muchachas.

Major Lazer, valami DJ Snake közös Lennon zárta az első órát itt a szombat délelőttben. Köszönöm, hogy itt vagy. Robunkám a másodikkal. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán My Smith, ilyen lesz a Stay.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra. Üdvözlöm Önöket. 2 embert hazaengedtek a kórházból a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Bronzérmet nyert New Yorkban a Bartók film. Más időpontban tartják meg a Bányász szezonzáró labdarúgó mérkőzését. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. A múlt tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem legsúlyosabb sérültjeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába szállították, másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janszát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Jansza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban 3-szor volt miniszterelnök, 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet. A bronzérmet nyerte el a Szabó Stein Imre által rendezett Bartók film a New Yorki Film és Televíziós Fesztiválon. A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók koncertfilmjét magyar idő szerint csütörtök éjfélkor ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazta a fesztivál zsűrije, közölte a zenekar kommunikációs vezetője az MTI-vel. És végezetül sport, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy az ne ütközzön a MOL Tatabánya KC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította a helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
0: Időjárás.
1: A hosszú hétvégén nyárias, meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

Dove Cameron és a 4 évvel ezelőtti Boyfriend volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti program. Köszi, hogy itt vagy, én Tamás. 12 óráig töltetjük együtt az időt. A következő órától már köszönhetsz akár névnapos, akár születésnapos ismerőst, hiszen jön az üzenetküldő műsor. 0620-97-8-97-85-ös a számom. Ebben az órában pedig, hát elregélem, hogy kiket tudsz köszönteni. Hát például a Dezsőket, mert hogy névnapot ünnepelnek, no meg jön a kalendárium többi darabja. Internet Money addig is. Egy kis limonádé így kora reggel, no meg mellé egy jó nagy adag rum. Morning Ones jó voltából.

Internet Money és Don't a Leaver közöse Lemonade, így a dal, csak slágerek közt hoztam. Ez a forrás benne a szombat délelőtti program, én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. A dezsők ünnepelnek ma, a latin Desiderius névből származik a nevetek, melynek kicsinyítő képzős formája a dezső, jelentése kívánt, óhajtott gyermek. Boldogat nektek, a többieknek üzi, 9 óra után lehet őket köszönteni, jön majd az üzenetküldő műsor, legyetek aktívak. No, a kalendárium többi darabja rögvest, addig Alex Szigalával Ed Sheeran Sombre, no meg az All Saints és egy 2006-os darab Rocksteady, így anóta csak slágerek között repül.

sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazán. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Mark Sigalával és Ellie Goldinggal az All By Myself című durranásukat hoztam el nektek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Ígértem kalendáriumot, ma itt is vagyok vele. A mai nap született Ripple Rónai József festőművész és iparművész. 1954-ben a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. Ugye érthető volt. 1987-ben Bartókról nevezték el a Magyar Rádió URH-n adott harmadik műsorát. 1934-ben lőtték le a Bonnie és Clyde bűnözőpárost. Bonnie Parkerről és Clyde Barrowról beszélek. 2 éves működésük során egyébként számos bankot kiraboltak. Megöltek 13 embert és számtalan sebesültet hagytak maguk után. A mai nap szülötte Anatoly Karpov, sakk nagymester. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal, robogokám további jó dalokkal. Naughty Boy mindjárt Beyoncéval, itt lesz Christina Aguilera, The Weeknd pedig most kezdi a blokkot. Dancing in the Flames, csak slágerek közt kapott.

Naughty Boy, Beyoncé és Aru Benjamin, a Running volt a tiétek 11 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagy. 9-től jövök az üzenetküldő műsorral. 0620-9489-9485-ös a számom. SMS, Viber, él, küldeted nyugodtan. Déli 12 óráig hozom majd azokat az üzeneteket, amiket küldtök. Teddy Swims, Rögvest, itt lesz Lotfi Begi Buraival, Robin Schulz pedig Kiddóval. Az Only God indult.

Camila Cabello és Dababy közösével zártam a második órát itt a reggelben, ez volt a Májomáj. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán elindítom az üzenetküldő műsort Dua Lipa és Daniel Hart közösével. Mutatom, milyen lesz a Too Hard.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
5: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken a külügyminiszter. Újabb fontos beruházások kezdődnek Kisbéren, megválasztották a Magyar Szörf Szövetség új elnökét. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Ezt közölte a külügyi tárca vezetője Facebook oldalán. A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk, tette hozzá. Május 24-én most vasárnap rendezik az első Tatabánya Air Cup Challenge rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó Rugógyári út környebánya elágazásnál. Reggel 6 órától délután 6 óráig kérik a közlekedők türelmét és megértését. Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren, a legújabb fejlesztés nyitányaként megkezdődött a Vas Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár torony építésének felújítása, amely a következő hónapokban látványos változásokat hozhat az intézmény környezetében. A munkálatok során teljes körű külső korszerűsítés történik, amely jóvoltából megújul az épület homlokzata, korszerű hőszigetelést kap a torony, emellett új nyílászárókat építenek be. A fejlesztés részeként felújítják a lapos tetőt, valamint a környező burkolatokat is, így az épület külső megjelenése tényleg jelentősen megváltozik. És végezetű sport, a Magyar Szörf Szövetség Mezei Dániát, a Testnevelési Egyetem kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatóját választotta meg elnöknek. A korábbi televíziós szakember megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól, ezt jelezte honlapján a szövetség. Az új elnök számára az első nagy esemény a Balaton-Aligán június 1-én kezdődő Masters világbajnokság lesz.
0: Időjárás.
1: A pünkösdi 3 napos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb leülés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Indulám, ez már az üzenetküldő műsor első órája, déli 12 óráig tölthetjük együtt az időt.

Pitbull és az I Know You Want Me repült felét 2009-ből érkezett. Ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Ez már az üzenetküldő műsor Dezső névnapon. Csak szólok, ha van ilyen ismerősöd, akkor mindenképpen köszönsd őt. No és köszönthetsz még születésnapos ismerőst is, csak szólok. Bonus Morgan visszatekintő érkezik ebben az órában. Kézilabdázni fogunk, jó? Hogy mi köze ennek a reggeli műsorhoz, kiderül majd nem sokára. Addig legjobbjaink, amiket ti kértek küziben, mindjárt a Shakira nóta, jön a halott pénz is, és a BSV valamint nagy bogi újdonság, Always Be Mine. Eszter itt üzenetet küldi, ezt adott a legjobb barátnőjének, Nórinak. Az üzenet köszi, hogy mindig meghallgatsz. Eszter, köszönöm, hogy írtál, Nóri, neked pedig még nagyobb füleket, hogy jobban tudjál hallgatni. BSV és nagy bogi kollab, itt az Always Be Mine.

Ból az I Can Wait volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor 12 óráig tart, akkor majd a tempomat érkezik. Laci írt rám, a Halott pénztől a gyerekek című újdonságot szeretnék kérni, küldeni saját magának és minden délelőttös műszakos kollégának. Tartsuk egymásban a lelket, írja. Laci, köszönöm, hogy üzentél. Itt a dal előttem indítom is a Halott pénztől.

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Ott itt egy csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!

Next és az Irresistible az új évezred legelejéről hoztam el neked. Ez a Forrás Rádió, benne az üzenetküldő műsor déli 12 óráig ám. Shakira és Burna Boy közöse már, és pontosabban hát újdonsága. Rövidesen itt a Buenos Morgan visszatekintő, benne pedig egy kicsit kézilabdázunk, na majd csak figyeljetek. Addig viszont jöjjön az idei foci világbajnokság hivatalos dala, ez pedig ugye Shakirahoz és Burna Boyhoz kapcsolató. Hogy ki küldte el? Hát, csak ennyi van írva, hogy a szomszédok, az üzenet pedig nagyon tetszik. Hálásan köszönjük a kobászos receptet és a segítséget a kertben a kedves Marika néninek. Drága szomszédok, köszönöm, hogy írtatok, Marika néni, rád pedig büszke vagyok. Egy jó kobászos recept az bármikor jól jöhet. Shakira, és persze Burna Boy, itt a foci VB

0: Klok közös, Born Again a tavalyi évből érkezett, ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt én Tamás. Megszokhattátok már, hogy ilyenkor mindig visszatekingetünk egy kicsit a Buenos Morgenre, ami minden hétköznap 6 és 10 óra között ébreszt benneteket. A hangulat felelősök Ádám és Roland, viccesek, jó hangulatú a műsor, ilyenkor pedig elővesszük a legpoénosabb pillanatokat. Na így lesz ez most is, kézilabda meccs kapcsán beszélgettek egy picit. Azt tudni kell, hogy az egyiknek, a másik pedig a másik csapatnak a speakere. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ma is kézi meccs lesz, ráadásul hát ugye mi is kvázi összecsapunk valamilyen szinten Ádival.
3: Kérdeztem, hogy két csapat speakeren, hogy a vereségetek napján hogyan ébredtél, vagy mi van a szívedben, lelkedben. Ugye ma jönnek a Budai Farkasok révjátékosai, én is jövök velük, mert én ugye ott vagyok speaker, Roland meg itt, csak neki lesz ma mikrofonja. De én is ott leszek.
2: Bizony, de te majd elbújsz valahol.
3: Nem bújok el, mert egy ilyen dicső győzelem, ami ma jön. Jó, azt azért tegyük hozzá mindenképpen, hogy a Tigriseknek ez most nem a legfontosabb meccse, de hát ez már-már ilyen izének hangzik, ilyen kifogáskeresésnek, nem? Hogy hát ez most annyira nem lesz fontos. Hát akármi történt. Jó, tudom, én most ilyen izé basztott, bárki mondhassa, hogy Európa Kupa döntőt játszik.
2: Ja, igen, az
3: hát, hogy ez ne, hogy már ez számítson, de oké, értem, ettől még én ezt a meccset nagyon vártam, mert az éveleje óta, amikor tudtam, hogy az utolsó mérkőzésünk az itt lesz nálatok, én már rákészültem, hogy jövök.
2: Igen, szép a csarnok, jó lesz a bevonulás, jó lesz a speaker. Meccs is szerintem, jó lesz a speaker is, ennyi, úgyhogy mindenféleképpen majd tanulhatsz.
3: Jó, aki a hallgatók közül jön, az... Igen, hát a rossz példa is példa. Szóval a hallgatók közül, aki jön és szeretne velem találkozni, találkozhatunk, és jelentem Tigris meccsre, én farkasbusszal jövök, tehát, hogy másfél sört megihatok.
2: Na, de várj, ez hogy jött ki? Tehát ezt kibatakoztat szigorúan? És mekkora sörből? Mert van a 0.33-as, a 0.5-ös.
3: Nem, a nagyból, csak tudom, hogyha nyerünk, akkor már pedig győzelemre készülök, akkor az ügyvezetővel felezünk egy sört, és gondoltam, bevállalok egy sajátot is.
2: Ó, azt a demerész vagy. Tudsz
3: élni, hogy csinál. Drága büfé?
2: Tudom, én nem járok.
3: Nem jársz oda, jó.
2: Ja, de szoktam, de csak a gyerekeknek, ők meg nem isznak sört.
3: Mi? Gondolod?
1: Buenos Morgan, minden hét.

Színezzük a hétvégét. Tarts Zimmerer Tamással minden szombat reggel 7-től délután 1-ig. Forrás Rádió. Mindig veled.

nagy klasszik 2001-ből a Galaon és a Soy Begin, ezzel zártam az üzenetküldő műsor első óráját, de nyitom a másodikat, nyugi, jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán Benzonból és a Beautiful Things.

0: Magyarországon vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
1: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
0: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. Új részecske gyorsító berendezés megépítéséről döntöttek Budapesten, vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak Székelyföldön. Az MTK a legsportszerűbb labdarúgó csapat. Jönnek már is a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Új részecske gyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecske Fizikai Laboratórium legfőbb döntéshozó testülete, jelentették be a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A 25 tagország, köztük Magyarország kutatóit képviselő CERN tanács pénteki budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonultak az arándokok a székelyföldi Csíksomjóra, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsú szentmisére. A mintegy 300 000 zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. Bors Béla, csíkszeredai alpolgármester egy helyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a Szilos Vadásztársasággal közösen 3 medvét hajtottak el a környékről. Arról is beszámolt, hogy a vadászok állatorvosokból, csendőrökből és a polgármesteri hivatal képviselőiből álló csapat az esemény egész ideje alatt készenlétben áll majd, hogy szükség esetén beavatkozzon. A hatóságok azt ajánlják a Csíksomjóra érkező zarándokoknak, hogyha medvét látnak, azonnal hívják a 112-es sürgősségi hívószámot, tartsák magukat távol a nagyvadtól, ne fényképezzék, ne filmezzék és ne próbálják etetni az állatot. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a program ingyenes. És végezetül sport, az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata a labdarúgó NB1-ben. A Magyar Szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve szurkolóik viselkedése hazai és idegenbeli környezetben határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a listai mezőnyében. A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban 3. helyezett Paksi FC épp hogy lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, az NB2-ben a Tisza Kécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.
0: Időjárás.
1: A hosszú hétvégén nyárias meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.

Dezsőkő köszöntésére tökéletes, de a születésnapos van arra is. Saturdays egy nagy klasszikkal, mindjárt elsőként pedig Benzon Bóna blogban jön a Beautiful Things, mert hogy ígértem, és akkor betartom persze. Itt Tamás Rádió.

0: raise it up.
1: Ez a forrás hétvége. Csajos témák minden szombat délelőtt Tamással. Ja, nem. Töltsétek a szombat délelőttöt Zimmerer Tamással.

Nehéz, és a 2009-es klasszik tőlük, a Just Can't Get Enough, ez a forrás. Benne az üzenetküldő műsor egészen 12 óráig, onnan pedig hát persze, hogy indul majd a Tempomat, a vadonatúj autós magazinunk. Addig viszont tudd, kapsz Buonarroz Morgan visszatekintőt, ebben a blogban a legjobb fogyókúrát hozom el nektek, hát legalábbis a reggeles műsorvezetők szerint. Na, mindjárt érkezik, addig viszont így lesz egy DJ Bobo nóta, na meg egy Genov felvétel. A Sensei, Szabina küldi ezt a dalt a Komáromi iroda lányainak, az üzenet mindjárt itt a hétvége. Mert hogy ma még nincs, vagy hogy nektek ez most még munka, és akkor onnan kezdődik a hétvége. Értem. Oké, Szabina, köszönöm, hogy írtál, adhozom persze, itt van Genov és a Sensei. Kitartást, jó munkát!

0: csinálom, mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

és Dan Timinski újdonságot hoztam. Egyfajta meghajlás. Avicii előtt a Heaven on Your Mind volt a tiéd. Ez az üzenet küldő műsor. Egészen déli 12 óráig tarthatsz velem. Légy aktív, írd nekem 0620-9789-5-ös a számom. Zoli írt, drága szerelmének Vikinek küldeni a közös számukat, te vagy a mindenem üzenettel. Ez a közös szám pedig a One a Feeling, méghozzá DJ Bobo tolmácsolásában. Zoli, köszönöm, hogy itt vagy és írtál. Vikinek már is dobjuk a dalt. További sok boldog

0: amikor már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nagy kedvenc a Stick Figure és az Angels Are Me. Egy újdonságot játszottam itt a forráson. Köszi, hogy itt vagy. Ez az üzenetküldő műsor mindjárt a Buenos Morgan visszatekintővel. Most azonban Chaperone-nal. Dori írt, hogy a kedvenc dala a How to Go, és ezt szeretné mindenképpen. Oké, Dori, akadálya nincsen. Már hozom is neked itt a forráson. Csak slágerek közt. Chaperone! 5, 6,

0: Pump Up the Jam-mel Thomas Gold jelentkezett 6 évvel ezelőttről. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. No és most a Buenos Morgan visszatekintő, sokféle fogyókúra létezik, de hogy szerintük melyik a leghatásosabb? No, ezt már mutatom is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Húha, gyerekek, nagyon mélyről indulunk, úgy érzem.
3: Andi, hogy vagy a hétközép, mennyire viselt meg? Tehát, hogy ez neked egy ilyen sziget, ami már ugye a hétközepén van, de már érzed, hogy kifele megyünk, vagy egy olyan, hogy kettő már túl, de kettő még előttünk?
4: Hát inkább az utóbbi.
3: Inkább az utóbbi. Jó, akkor...
2: Figyelj, van az életközepi válság, meg van a hétközepi válság.
4: Ja,
3: aha, oké. Okay. De csak azért, mert akkor most ilyen fárasztó kérdésekkel simán megdobálhatlak téged. Onnan induljunk
4: hogy
3: rá.
4: Hogy még jobban lefáradja?
3: Aha, meg hát, hogy nem tudom. Tehát, hogyha kellőképpen rosszat okozol valakinek, akkor utána a semleges nap a sokkal jobbnak fog tűnni. Tehát, hogyha most én ártok neked, akkor utána...
4: Ezt is a kutatóid...
3: Ha semmi nem történik, te jobban érzed magad, hogy szabadultál tőlem.
2: Nem, ez a Rédül logika, tudod. Ja, ehhez igen. Nem kell kutató. Tehát ez a Rédül család történetéből és de genetikájából
3: most
2: és sztoriaiból.
3: Roland, ha most bokáruglak, utána értékelni fogod, amikor már nem fáj. Most semmi, most ott a bokád, és nem is gondolkodsz róla.
2: Ugye, valóban. Milyen szép. Tehát, hogy lehetne még mindig szarabb. Ugye, ez egy fajta ilyen mentalitás.
3: Hát így is hozzá lehet elni, nem? Csak azt akartam kérdezni, Andi, itt kezdésként tőled, hogyha ránézel egy, és most nem leszek PC, ha ránézel egy kövér emberre, mit gondolsz róla, ő hogy végzi a munkáját? Jól, rosszul, mi az összefüggés? Mi az összefüggés a kövérség és a munkavégzés között?
4: Hát ha valaki nagyon el van hízva, ilyen, nem tudom, 150 kilós, akkor nyilván nehezebben végzi a munkáját. De hogy így én ezen nem szoktam gondolkozni,
3: de nem, ez nem egy ilyen
4: hogy
3: téma,
4: meglátok egy túlsúlyos embert, nem ez fog eszembe jutni először.
2: De nem feltétlenül. Hát én tudok kivételt. Hát milyen sikeres filmeket rendezett már a Kovi?
4: Ugye, jaj, de hát lefogyott. Jó van.
2: Hát aztán lefogyott. Jó, de előtte...
4: Lehet, neki csak ülnie kellett, aztán annyit mondani, hogy csapó.
2: Hát ő volt a rendező, hát ne haragudj, hogy bele kellett vinni a művészet.
3: Szerintem sokkal rosszabb lett volna a Kovi áll a filmek alatt.
4: Nem? Valószínű, igen.
3: De hogy vannak olyan munkák, amikben kifejezetten jó az, hogyha valaki kövér, mert szerintem ilyen is van, tehát például egy nagyon vékony szakácsnak én nem hiszek.
4: Hát azért egy nagyon kövérnek sem.
2: Hát a hentes szokták mondani, tudod, abszolút hagyományosan, hogy a vékony, igen, hentes, az furcsa, az gyanús.
3: Hát nekem a mindig eszembe jut ilyenkor a Balatonon, ez étterem, ahol az volt kírva, hogy pincér 1, 130 kg, pincér 2, 110 kg, szakács 140 kg, gútekükje, tehát jó konyha. És amúgy hihető, tehát hogy van olyan pozíció, ahol kifejezetten nem örülnél, hogyha aki végzi a munkát, ő túl súlyos.
4: Hát mondjuk egy dietetikusnál az... Azt mondjuk elég.
3: Lehetséges, hogy tök jól a tanácsot, csak ő nem követi.
4: Aha, igen, azt lehet, igen.
1: Buenos Morgan, minden

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: villog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: A régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, szép napot kívánok. 2 embert hazaengedtek a kórházból a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Bronzérmet nyert New Yorkban a Bartók film, más időpontban tartják meg a Bányász szezon záró labdarúgó mérkőzését. Ezek a Forrás Rádió hírei, jövök a részletekkel, a mikrofonnál Szabó István. A múlt tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3 még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem legsúlyosabb sérültjeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába szállították, másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. Titkos szavazáson 51 igen és 30-at nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janszát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Jansza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban 3-szor volt miniszterelnök, 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet. A bronzérmet nyerte el a Szabó Stein Imre által rendezett Bartók film a New Yorki Film és Televíziós Fesztiválon. A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók koncertfilmjét magyar idő szerint csütörtök éjfélkor ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazta a fesztivál zsűrije, közölte a zenekar kommunikációs vezetője az MTI-vel. És végezetül sport, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy az ne ütközzön a MOL Tatabánya KC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
0: Időjárás.
1: A pünkösdi 3 napos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb lehűlés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem rogunk tovább a kívánságokkal egészen déli 12 óráig, hiszen ez az üzenetküldő műsor, és persze a Bonus Morgan visszatekintőt is hozom. Köszönöm, hogy itt vagy. Csak slágerek tudod a nap 24 órájában. Rooney Mantel, Mark Lemore-ral és Jess Glynn-nel. Elsőként pedig Olivia Rodrigo.

A Rudimental Magnamore és Jazz Glyn közös This Days, egy nagy klasszik a régmúltból. Csak slágerek közt hoztam persze, na ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor utolsó órájához érve. Rövidesen a Buenos Morgan visszatekintő. Tudtátok, hogy Ádi nem tudja, mi a különbség az alufólia és a fólpak között. No, ha nem tudtátok, akkor mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe, rövidesen kiderül, hogy miért. Addig viszont kiváló dalok, például a Nagy Bogi Dash-sel, no meg elsőként egy pörgös nóta Eda kérésére a PDC-be szeretne küldeni egy jó dalt, hogy jobban teljen a túlóra. Eda, köszönöm, hogy írtál, további jó munkát nektek, mondjuk például a Midnight-tól a The Hanging Tree-vel, tudjátok, amire az egészségügyi miniszterünk táncolt. Na,

is persze, hogy a Liar 2007-ből érkezett. Ez a forrás. Benne a szombati üzenet küldő műsor, köszönöm, hogy itt vagy. Születésnapi köszöntés a folytatásban Marcia célzott, a 10 éves drága unoka. Nagyon szeretünk, büszkék vagyunk rád. Ez lenne az üzenet, a feladó, a nagymami és a nagypapi. Köszönöm nektek, hogy írtatok. Marcinak pedig küldjük a dalt, Nagy Bogi és Dash közösét. Itt a Jól leszek újra. Boldog 10. szülét!

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
6: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet

és az Everything at Once itt a Forráson. Ez a szombat délelőtti üzenet küld a műsor. Köszönöm, hogy itt vagy. Dávid írt rám, szeretne kérni egy számot Ilonának a Coca-Cola-s boltba. A Kowalski meg a Vega Egy világon át című dalárról van szó. Üzeni neki, hogy még mindig nagyon szereti, és nagyon köszöni, hogyha leadjuk. Oké, de így lesz. Dávid, köszönöm, hogy írtál. Ilona, te pedig nyisd füleid. Itt a Kowalski meg a Vega. Csak slágerek közt szól az Egy világon át.

0: slágerek közt hoztam. Buenos Morgan visszatekintő, ígértem, ugye? Ti remélem tudjátok, hogy mi a különbség az alufólia és a folpak között. Az alufólia az a szürke micsoda, a folpak pedig tudjátok átlátszó, és egyszerűen lehetetlen leszedni magáról arról a gurigáról. Legalábbis számomra, úgyhogy én inkább hanyagolom is. Bár néha az alufólia is így viselkedik. No, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: István, köszönjük szépen az üzenetedet, mellyel rávilágítasz egyetlen hibámra.
3: Ez az egy. Összesen, ezt így már összeszedtük.
2: Két dolgot keverek, de ez... Most ne hajj meg. Tudom, hogy csalódtál, azt hitted, eddig tökéletes vagyok, és nem tudod egyszerűen hova tenni, hogy én is tudok hibázni, bakizni, rontani. Nem, de el kell ismerni.
3: De eddig úgy voltam vele, hogy csak én vagyok tökéletes, és ne is haragudj. Tehát, hogy mekkora matematikai esély van arra, hogy két tökéletes ember ül egy szobában.
2: Ez relatív csekély, de mivel ugye annyira tökéletesek vagyunk, hogy mindenketten kiszámoljuk, ezért nem is kell, hogy ezt megvitassuk. Viszont István írja, sziasztok, István vagyok, és csak szeretném mondani, hogy nem alufóliába kell tekerni valakit, hanem folpakba, az a nylon, ráadásul jó átlátszó. Igen, így volt, tényleg folpakba tekerték az illetőt, és tényleg abba kell. Az alufóliába meg a szemetes zsákba az egy másik sztori, azt máskor csináltam, és azt most nem mondom el.
3: Ezt lehet, hogy nem is szeretnéd tudni, hogy te mikor, nem. Kit és miért tekertél alufóliába és szemetes zsákba.
2: De amúgy itt jegyezném meg, nézd meg a Dexter című sorozatot, és akkor képben leszel. Szóval itt jegyezném meg, hogy szerintem ezt a két kifejezést én a mai napig mindig összekeverem úgy, hogy tudom előre, hogy össze fogom keverni, mert egyszerűen nem áll rá a nyelvem a folpakra. Tehát értem, mind a kettőbe lehet uzsit csomagolni. Egyébként a folpak intézményét nem szeretem, mert ezt nem lehet úgy normálisan elszakítani, összeragad, össze-vissza van az egész, de hogy én mindig alufóliának hívom, tehát ezt keverem tényleg.
3: Mi indítsunk el egy ilyen szimpátia szavazást, hogy alufólia versus folpak, ki melyikre szavaz?
2: Annyira egyértelmű, hogy alufólia.
3: Amúgy én is alufólia párti vagyok.
2: Mert ezt úgy megfogod, tehát ott egyetlen kellemetlenség van, ha nagyon olcsót veszel, akkor így össze tud ragadni, és el tud kezdeni szakadni, miközben tekered le, és akkor ilyen átlóba szakad be, és az nagyon idegesítő, az tényleg az, de amikor a folpak összeragad, próbálod letépni úgy egy vonalban, de ez úgysem fog sikerülni, közben a vége már gubancolódik, azt nem tudod szétszedni, tehát hogy tök egyértelmű a sztori.
3: Igen, én se szeretem a folpakot valahogy.
2: És nem is fogyaszt.
3: Nem, micsoda?
2: Hát, hogy ez a fogyókúrás módszer, ezt többen megerősítették, tényleg nem zsírt bízatsz ki. Móni írja, egy kimosható szalvét a fiúk.
3: Ja, nekem az
2: kimosható.
3: Nekem az autón fogyaszt, de sajnos többet, mint amennyit szeretném. Na.
2: Kimosható. Az neked megvan? A nagyapámnak voltak ilyen zsebkendő, ilyen textil zsebkendő, vagy vászon, vagy miből volt ez, tudod, amilyen mives zsebkendő volt, én néha elcsortam bűvészkedni, de hogy alapvetően ugye azt ki lehetett mosni, és akkor hazavitték a taknyukat.
3: Hazavitték a taknyukat?
2: Hát meg berakták a mosógébe, az milyen gusztustalan?
3: Igen, hát régen ez dívott, aztán látod, manapság már mindent könnyen eldobunk, zsebkendőt, párkapcsolatot, mindent, na, átfilozofálom én itt az egészet.
2: Zsebkendőt, ezt dobjuk is el, hát ez mi az, berakod a mosógépbe, egy jó náthás időszakban, aztán másnap meg...
3: Azt nem vízköves lesz a mosógépet, hanem takja.
2: Aztán másnap meg tapad a badid.
3: De hülye vagy.
2: Ez a cupogás, hát nagypapa náthás. Bocs.
3: Én kérek elnézést, undorító kollégám, de
2: igen.
1: Buenos Morgan, minden

0: Kolányi Zsuzsi és Kóba énekelt nagyot Lotfi Begi zenei alapjára. Ez volt az Eszembe jutottál, ezzel zártam a mai délelőtti programot. 7 órától mostanáig ugyanis Zimmerer Tamást hallottad, és 9-től például az üzenetküldő műsort. Holnap ugyancsak kérhetsz majd dalt 9 és 1 óra között, akkor majd Hittal Randival. A folytatás hozza a tempomatot, érkezik Bálint Lackó, aztán Andi veszi át a terepet 1-től egészen 8-ig, 8 órától pedig jön a Saturday Live Session, DJ Peretcsel, DJ Grossoval, Johnny Stayerrel a Club Sessionben, aztán pedig természetesen Robin Schulzzal és a Sugar Radio Show-val. Én legközelebb kedden jövök, akkor majd a koktélba esek be, 10 órától együtt rádiózhatunk. Holnap este, vasárnap este pedig természetesen találkozhatunk Tatán a Singli Partin. Ott a helyed? Na, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, mutatom milyen dallal kezd Lackó, jön Zala Larson és a Crush. Kedden győzök! Oh, baby, I'm
1: crushed. A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra. Jó napot kívánok! Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken a külügyminiszter. Újabb fontos beruházások kezdődnek Kisbéren. Megválasztották a Magyar Szörf Szövetség új elnökét. Jönnek a részletek, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Ezt közölte a külügyi tárca vezetője Facebook oldalán. A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk, tette hozzá. Május 24-én most vasárnap rendezik az első Tatabánya Aircup Challenge rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó Rugógyári út környebánya elágazásnál. Reggel 6 órától délután 6 óráig kérik a közlekedők türelmét és megértését. Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren, a legújabb fejlesztés nyitányaként megkezdődött a Vas Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár torony építésének felújítása, amely a következő hónapokban látványos változásokat hozhat az intézmény környezetében. A munkálatok során teljes körű külső korszerűsítés történik, amely jóvoltából megújul az épület homlokzata, korszerű hőszigetelést kap a torony, emellett új nyílászárókat építenek be. A fejlesztés részeként felújítják a lapos tetőt, valamint a környező burkolatokat is, így az épület külső megjelenése tényleg jelentősen megváltozik. És végezetű sport, a Magyar Szörf Szövetség Mezei Dániát, a Testnevelési Egyetem kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatóját választotta meg elnöknek. A korábbi televíziós szakember megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól, ezt jelezte honlapján a szövetség. Az új elnök számára az első nagy esemény a Balaton-Aligán június 1-én kezdődő Masters világbajnokság lesz.
0: Időjárás.
1: A hosszú hétvégén nyárias meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kis gáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez itt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. A mai adásunkban szó lesz a Volvo és a Google kapcsolatáról, egy olyan autóról, ami elolvassa a parkolótáblákat. Budapesten vége az ingyenes parkolásnak, sőt dupla díj jöhet a nehezebb autók számára. Érkezik majd egy kis körültekintés a Volkswagen Osnabrücki üzeméből, illetve beszélünk a kínai márkák árnyomásáról is. Ezen kívül pedig jön egy nagyon megosztó téma, mert hogy az idősebb sofőrök számára akár kötelező tesztek is jöhetnek. Hamarosan ezekkel a témákkal folytatjuk. Ez a Tempomat. Tartsatok!

0: West Coast. Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: A múlt héten a technológiai világ egyik legizgalmasabb autós bejelentése érkezett. A Google I.O. konferencián a Google és a Volvo bemutatta a Gemini mesterséges intelligencia újabb fejlesztését. A rendszer mostantól képes hozzáférni a Volvo EX60 külső kameráinak képéhez, és valós időben értelmezi a jármű körüli helyzetet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a sofőr megkérdezheti az autóját, hogy leparkolhat-e az adott helyszínen, és a Gemini megpróbálja leolvasni a táblákat, az időkorlátokat, az engedélyeket és a töltési szabályokat. Nem egy extra kijelző, nem egy új menü, hanem egészen egyszerűen megkérdezzük, az autó pedig válaszol, pont mint a Knight Riderben. A Volvo EX60 az első modell, amelybe a Google Gemini közvetlenül be van kötve. Természetes hangvezérlést tesz lehetővé, amellyel a járművet kérdezhetjük mindenről. A tetőfedél nyitásától a naptárunk következő eseményéig vezető útvonal becsült idején át szinte mindenen keresztül. A Gemini szolgáltatása 2020-ig visszamenőleg gyártott számos Volvo modellre is elérhető lesz szoftver frissítéssel. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak az EX60-as vásárlói élvezhetik majd, hanem rengeteg már most meglévő Volvo tulajdonos is. Az autóipar és a mesterséges intelligencia összeavadása tehát már nem a jövő, hanem az abszolút jelen.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Fontos változás közeledik, amely sok autóst érinthet, különösen azokat, akik rendszeresen járnak Budapestre. A fővárosi közgyűlés döntésének értelmében 2027. január 1-től megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, és a 2 tonnánál nehezebb autóknak, köztük sok villanyautónak dupla parkolási díjat kell majd fizetniük. A rendelet nem tesz különbséget a hagyományos belső égésű motoros és a tisztán elektromos járművek között, így a 2000 kg feletti járművek, illetve villanyautók ugyanolyan büntető tarifával számolhatnak, mint a nehéz benzinesek vagy éppen dízelesek. A Magyar Elektromobilitás és Technológia Egyesület azonnal tiltakozott és a rendelet módosítását követeli. Na de mi minősül nehéznek? Nagyjából minden nagyobb elektromos SUV, a Tesla Model Y, a BMW iX, a Hyundai Ioniq 5 és 6, az Audi Q4 e-tron mind 2000 kiló felett vannak. Az intézkedés a fővárosi és Pest megyei villanyautósok közel 20%-át érintheti. Emellett július 1-től már idén eltűnnek az utcai parkolóautomaták is Budapest utcáiról, így aztán megszűnik a készpénzes parkolás lehetősége is. Mindenképpen érdemes egy mobil applikációval, vagy legalább egy mobiltelefonnal SMS-ben készülni, hiszen mostantól majd csak így parkolhatunk a fővárosban.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Üzemlátogatással folytatjuk, de tulajdonképpen az autóipar válságának talán legdrámaibb fejezetéről beszélünk. A Volkswagen történelmi osztabrücki üzeme, ahol egykor csomó modell készült, előre haladott tárgyalásokat folytat az izraeli Rafael Advanced Defense System vállalattal, hogy a jövőben katonai rakéták alkatrészeit, köztük hajtóműveket gyártson. A 2300 munkavállalót foglalkoztató üzem gyakorlatilag egyetlen modellből, a Volkswagen T-Roc Cabrioletből tartja fenn magát, aminek gyártását jövőre leállítják. A Volkswagennek így vagy úgy feladatot kell találnia a létesítménynek, vagy éppen vevőt kell keresnie rá. Robbananyagok gyártásáról szó sincs, ám a puszta tény, hogy rakétákhoz készülhetnek itt alkatrészek, radikálisan szakít az autógyártás hagyományaival. A Volkswagennek az üzlet sürgős anyagi forrást és 2300 munkahely megmentését hozhatja, csak hogy a német vezetés ragaszkodik hozzá, hogy az alkalmazott technológia Németországban maradjon, ami persze különféle akadályokat jelentenek.

0: a Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Ritka jó hír az autóvásárlóknak, és ezúttal nem egy konkrét márkáról, hanem egy piaci trendről beszélünk. A kínai márkák árnyomás alatt tartják a hazai autópiacot, részben az árpolitikával, részben finanszírozási megoldásokkal, amelyek egyre több vásárlónak tesznek elérhetővé olyan kategóriákat, amelyekbe korábban nem tudtak belépni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a hagyományos európai és japán márkák kénytelenek reagálni. Vagy csökkentik az áraikat, vagy extra felszereltséggel és hosszabb garanciával igyekeznek megindokolni a magasabb árat. A kínai automárkák részesedése már tartósan 8% fölé emelkedett a magyar piacon, miközben a forgalomba helyezések száma is látványosan megugrott az idei év elején. A kínai autók emellett finanszírozási megoldásaikkal is meglepetést okoznak, 0%-os kamatú hitelkonstrukciók, hosszabb futamidők és magas visszavásárlási értékgaranciák is megjelentek a piacon. Ezek a megoldások korábban főként a prémium európai márkák eszköztárában szerepeltek. Az iparági szakértők szerint a trend az idei év hátralévő részében is folytatódni fog, szóval aki most autóvásárláson gondolkodik, jó időzítéssel nézhet szét a kereskedések.

0: sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Műsorunk végén egy megosztó téma, amelyet sok hallgatónk akár magáénak is érezhet, mert hogy bizony az van, hogy Magyarországon mérlekelik az idősebb járművezetők számára kötelező látás és kognitív alkalmassági tesztek bevezetését. A javaslat egyelőre vita alatt áll, a döntés az természetesen majd később születhet meg ebből, írja a rendőrség honlapja. A háttérben az európai tendencia húzódik, több uniós tagállam már bevezette vagy tervezi az életkorhoz kötött alkalmassági vizsgálatokat. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács adatai szerint az idősebb vezetők körében magasabb a baleseti kockázat bizonyos kognitív funkciók lassulása miatt, különösen reakcióidő és térlátás terén. A tervezett magyar rendszer egyelőre nem konkretizálódott, sem korhatár, sem vizsgálat formája, sem pedig kötelező ismétlési ciklus nem ismert. Ami biztos, az autószervezetek a bevezetés ellenérvelnek mondván, a jelenlegi orvosi alkalmassági rendszer elegendő szűrés biztosít. Az EU-s nyomás azonban erős, és ha a jogalkotás ebbe az irányba mozdul, az érintett sofőrök számára fontos lesz, hogy időben felkészülhessenek a változásra. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt egy órában Bálint Lászlót hallottátok. Ha szeretnétek szerepelni a műsorban, mert autós mondani valótok van, netán van valami plusz érdekesség, amit akár szívesen bemutatnátok magatok is, írjatok egy e-mailt az info@forrásradio.hu-ra. A következőkben pedig tartsatok itt a Lerandival. Egy hét múlva újra Tempomat szombat délben. Addig is minden jót kívánok.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autó.

0: szólunk a bulira.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.
5: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban 1 óra van, üdvözlöm Önöket. Megkezdődött a Hősök tere felújítása, új igazgatót neveztek ki a Tatai Református Gimnázium élére, közeleg a Városi Gyereknap Tatán. Hozom a részleteket, ezek a Tatai Krónika hírei, itt a Forrás Rádióban, a mikrofonnál Szabó István. Megkezdődött a Hősök tere felújítása, amelynek nyomán megújul a zöld felület, korszerűsödik a közvilágítás és új gyalogos átkelőhely is létesül. Május 30-án lesz 100. évfordulója annak, hogy a téren látható első világháborús emlékművet felavatták. Az évforduló kapcsán Tataváros önkormányzata úgy döntött, megújítja az emlékmű környezetét. A munkálatok jelentősen érintik a zöld területi részt, emellett a helyszín új gyalogos útvonalakat kap, és a közvilágítást is korszerűsíteni fogják. A projekt során új kiemelt gyalogos átkelőhely létesül a Bláti iskola előtti szakaszon, megkönnyítve az átkelést a tópart felől. A zöld területi megújítás során elszállítják a beteg vagy száradásnak indult növényzetet, és elültetnek közel 850 cserjét, 1000 tű szárazságtűrő évelőt és 18 facsemetét. A szobor közvetlen környezetét a korabeli állapotoknak megfelelően zöld területté alakítják vissza, a csapadékvíz szikkasztása pedig helyben történik majd. Május 26-án 18 órakor a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár vendége lesz Tompa Andrea, író, színikritikus. Az erdélyi származású szerző nevéhez olyan regények fűződnek, mint a Hóhérháza, az Omerta, a Haza vagy a Sokszor nem halunk meg. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Új korszak kezdődik a Tatai Református Gimnázium életében. Augusztus 1-től Koros Gábor veszi át az intézmény vezetését. A 17 éve igazgató helyettesként dolgozó, többszörösen kitüntetett pedagógus kinevezéséről a napokban döntött a fenntartó.

0: koncertje. Az események látogatása ingyenes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délután, sziasztok! Kezdődik a mai sziesta, amiben ma is egészen este 8 óráig leszek veletek. Sok érdekességgel készültem, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem. Ebben az órában például az is kiderül majd, hogy mennyien fordulnak a mesterséges intelligenciához, mert magányosak. A jó zenék sem maradnak el, ha az óra indul, Alok Fate lesz és Sam Harper közösével.

0: Justin Timberlake és a What Goes Around Comes Around, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony hamarosan ki fog derülni, hogy mik a számok annak tekintetében, hogy mennyien keresik fel a mesterséges intelligenciát, mert magányosak, viszont most még megyünk tovább Martin Garrix, Bono és DH közösével, ez a We Are The People.
1: Ez a Forrás Rádió.
2: Ladies and gentlemen, from you two, Bono!

Dani Bízt és Paulina közöse a Tele a szívem, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük, hogy mennyire magányosak a szinglik. A Joy.hu cikke szerint ugyanis minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől. Egy magyar kutatás alapján állítják ezt, amit a Randi Vonal és dr. Rövid Irén szociológus végzett el. Nézzük a számokat. 10-ből 6 Randi Vonal felhasználó kérte már az életében legalább egyszer a mesterséges intelligencia segítségét, 45%-uk eddig többször is felkereste már valamelyik AI platformot. Minden harmadik párkereső kérte már a mesterséges intelligencia segítségét az online társkeresőn bemutatkozó szöveg vagy a saját gondolatainak megfogalmazásában, és 10-ből 1 megkérdezett napi rendszerességgel használja valamelyik AI platformot csevegésre. 27%-a fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8%-uk napi szinten keresi fel emiatt. Minden ötödik párkereső fordult már azért az AI-hoz, hogy ne érezze magát magányosnak, és 10%-uk ezt legalább heti rendszerességgel teszi. A nők közül jóval többen vannak egyébként azok, akik tartanak attól, hogy az AI átveszi majd az emberi kapcsolatok helyét, a férfiaknál viszont valamivel többen gondolják úgy, hogy lehet az AI-jal is olyan kapcsolatot kialakítani, mint egy emberrel. Nos, hát ez a kutatás nem éppen szívderítő, és remélem, hogy ezek a számok így maradnak, vagy lejjebb mennek. Ne az AI-jal barátkozzunk és alakítsunk ki kapcsolatokat. Megyünk most tovább Enrique Iglesias, de Summer Bueno és Zion közösével, ez a Subemela Rádió.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

Tom Nolly és a Your Body után egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Emiatt annak, aki személyautóval van és Budapest felé indul, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ellenkező határ felé vezető oldalon a komáromi terelésben baleset történt, a 87-es kilométernél csak egy sáv járható, itt is torlódik a forgalom. Nagyon vigyázzatok magatokra a közlekedésben, és hogyha van valamilyen információtok, akkor osszátok meg velem 0620 97 8 97 85-ös. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Pápai Jóci és a Kira Kós, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, egészen este 8 óráig fogom nektek hozni a jobbnál jobb slágereket. Most megyünk tovább Matt Sassari, Üzsel és Sonic közösével, ez az It Feels So Good.

0: azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ott Tali!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, szép délutánt kívánok. Új részecske gyorsító berendezés megépítéséről döntöttek Budapesten, vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak Székelyföldön. Az MTK a legsportszerűbb labdarúgó csapat. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Új részecske gyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecske Fizikai Laboratórium legfőbb döntéshozó testülete, jelentették be a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A 25 tagország, köztük Magyarország kutatóit képviselő CERN tanács pénteki budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonultak az arándokok a székelyföldi Csíksomjóra, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsúszent misére. A mintegy 300 000 zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. Bors Béla, csíkszeredai alpolgármester egy helyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a Szilos Vadásztársasággal közösen 3 medvét hajtottak el a környékről. Arról is beszámolt, hogy a vadászok állatorvosokból, csendőrökből és a polgármesteri hivatal képviselőiből álló csapat az esemény egész ideje alatt készenlétben áll majd, hogy szükség esetén beavatkozzon. A hatóságok azt ajánlják a Csíksomjóra érkező zarándokoknak, hogyha medvét látnak, azonnal hívják a 112-es sürgősségi hívószámot, tartsák magukat távol a nagyvattól, ne fényképezzék, ne filmezzék és ne próbálják etetni az állatot. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncháza program ingyenes. És végezetül sport, az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata a labdarúgó NB1-ben. A Magyar Szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve szurkolóik viselkedése hazai és idegenbeli környezetben határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a listai mezőnyében. A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban harmadik helyezett Paksi FC épp hogy lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, az NB2-ben a Tisza Kécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.
0: Időjárás.
1: A pünkösdi háromnapos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb leülés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt, sziasztok! Pisti, köszönöm szépen a híreket. Vágjunk is bele egy újabb órába, szokás szerint filmes hírekkel készültem nektek. Szó lesz például a Volt egyszer egy Hollywoodról, Kylie Minogue-ról és a Grace klinikáról is. Most azonban indulunk, ahogy előző óra végén ígértem, Király Viktor és a Lotfi Begi közösével. Ez lesz a Run!

Berkes Olivér és a Volt, ami volt. Ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És bizony dokumentumfilm készült Kylie Minogue életéről, amely betekintést enged az énekesnő magánéletének legnehezebb pillanataiba, és felidézi a karrierjét is. A Kylie már látható az egyik legnépszerűbb streaming platformon. A doku sorozat egyébként azt mutatja be, hogy hogyan formált át a popzenét Kylie Minogue, és miként vált a műfaj egyik legmaradandóbb ikonjává, több mint 80 millió eladott lemezzel. Mi most nem Kylie-val fogunk tovább menni, hanem Rehab-bal, szól az All My Life.

Ilja és a Waiting for Tonight, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és bizony újra visszatér a mozivászonra, volt egyszer egy Hollywood, amely idén hála adáskor fog debütálni. A projekt egyelőre a The Adventures of Cliff Booth munka címen fut. A történetben ismét Brad Pitt alakítja az Oscar-díjas kaszkadőrt, azaz Cliff Boothot, a rendező ezúttal azonban David Fincher lesz, viszont Quentin Tarantino nem tűnik el, hiszen a forgatókönyvet továbbra is ő jegyzi. A történet részleteit egyelőre titkolják, de annyit már azért elárultak, hogy 1977-ben játszódik majd egy teljesen más Hollywoodban. A film november 25-től két hétig lesz látható, kizárólag IMAX termekben, majd december 23-án érkezik az egyik legnépszerűbb streaming platformra. Én kíváncsian várom. A folytatásban pedig most megyünk tovább Madonnával, már indítom is a Celebration-t.

a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént Don Diablo-tól szólt a Still Cutting Shapes. Az ABC pedig hivatalosan is berendelte a Grace Klinika következő spin-offját, amely ezúttal egy nyugat-texasi vidéki egészségügyi központban fog játszódni. A projekt mögött továbbra is Shonda Rhimes áll, aki Meg Marinis-szal közösen fejleszti a sorozatot. A produceri csapatban ott marad egyébként Alan Pompeo is, bár egyelőre nem tudni, hogy Meredith Grey vagy más ismert karakter feltűnik-e majd ebben a spin-offban. A hivatalos szinopszis szerint a sorozat egy nyugat-texasi vidéki orvosi központ csapatát követi, amely az utolsó ellátási pont a környéken élők számára. A Grace Klinika egyébként továbbra is hasít, a 22. évadnál jár, így továbbra is az amerikai televíziózás egyik leghosszabb ideje futó és legstabilabb franchise-a marad. Ti szeretitek a Grace Klinikát? Írjátok meg, ha igen. 0620 978 978 5-ös. A folytatásban pedig most megyünk tovább.

Dr. Béres és az Ocsomacsó közöse a Szavazz a tavaszra. Ez szólt itt a Forrás Rádióban. És hát azért most már inkább a nyárra szavaznánk, amilyen időjárás volt mostanában. Meg szerintem szavazhatunk a jó zenékre is. Most 2004-be fogunk visszautazni. Anastasiától szól a Left Outside Alone.

Christina Aguilera és a Dirty zárja ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat. A következő órát pedig Taylor Swift fogja indítani, mutatom, hogy melyik dalával.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. 2 embert hazaengedtek a kórházból a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Bronzérmet nyert New Yorkban a Bartók film. Más időpontban tartják a Bányász szezon záró labdarúgó mérkőzését. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. A múlt tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3-an még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem legsúlyosabb sérültjeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Ékési Centrumába szállították, másodfokú kiterjedt ékési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. Titkos szavazáson 51 igen és 30-at nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janszát, a Szlovén Demokrata Párt elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Jansza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban 3-szor volt miniszterelnök, 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet. A bronzérmet nyerte el a Szabó Stein Imre által rendezett Bartók film a New Yorki Film és Televíziós Fesztiválon. A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók koncertfilmjét magyar idő szerint csütörtök éjfélkor ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazta a fesztivál zsűrije, közölte a zenekar kommunikációs vezetője az MTI-vel. És végezetül sport, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy az ne ütközzön a MOL Tatabánya KLC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
0: Időjárás.
1: A hosszú hétvégén nyárias, meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket, infókat. Még 5 órát együtt tölthetünk, és bizony addig is hozom nektek a legjobb dalokat. Az óra elején például szólni fog majd ABC-t Anna Gray és Agent Z közöse az Aloha Hey, meg ahogy ígértem, Taylor Swift-tel indulunk tovább, ez a The Fate of Ophelia.

Tatu és az All the Things She Said, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Ez a dal egyébként mostanában felcsendült a Heated Rivalry sorozatban, szóval onnan azért elég sokunknak ismerős lehet, de hát azért a Tatunak az egyik leginkább népszerű slágeréről van szó, szóval nem kell bemutatni. A folytatásban pedig most megyünk tovább Alexandra Stan és Narwhal közösével, ez Not Coming to My World.

0: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: és újra.
1: A Well Hello és az apró dolgok, ezt ott itt a Forrás Rádióban mindig veletek vagyunk. És azért most már mindenki elővette szerintem a tavaszi nyári ruháit, és talán a tavaszi nagy takarításon is túl vagytok, csak úgy, mint a brit királyi család. Hiszen az ő esetükben is előfordul, hogy olyan dolgokat halmoznak fel, amelyeket egy idő után jobbnak látnak továbbadni. De vajon mi történik ezekkel a holmikkal? A Writer's Digest magazinnak Beton Holt Royal szakértő mesélt arról, mi történik a megunt dolgokkal. Azt mondta, hogy Erzsébet királynő mindig is utálta kidobni a hordható ruhákat, csak azért, mert már nem tetszettek neki, éppen ezért a régi darabokat újra alakította. Ez egyébként leginkább az otthoni ruháira volt jellemző. Aztán például csinálnak olyat is, hogy tovább örökítik a ruhákat a családban, vagy odaadják múzeumoknak, jótékony célra ajánlják fel. Diana hercegné például 1997-ben 79 ruháját bocsátotta árverésre, amiből több mint 3 millió dollár folyt be, és ezt a rák és íz kutatásra ajánlotta fel. Egyébként nálunk is fel lehet ajánlani a megunt ruhákat, szerintem sokan élünk is vele, ez azért sok esetben nagy segítség lehet a szegényebb családoknak. Most viszont visszakanyarodunk a zenéhez, megyünk tovább Rio és Nico közösével, ez a Party Shaker.

Medusa. Medusa. Medusa. Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

Jason Mraz-es az I'm Yours elszólt itt a Forrás Stádióban. És bizony, ma nincs fronthatás, viszont a fokozódó melegedés okozhat tüneteket. Méghozzá vérnyomás, ingadozást, szédülést és keringési problémákat, akik pedig a melegedésre érzékenyek, ők számíthatnak migrénes fejfájásra, fáradékonyságra, bágyadságra és dekoncentráltságra is. Az UV-sugárzás egészen 16 óráig erős lesz, úgyhogy mindenképpen figyeljetek oda a bőr védelmére is. Aztán, akik a pázsitfű félékre, fenyőfélékre allergiások, ők hát egy kicsit nehezebben fogják megélni ezt a mai napot, ugyanis magas tartományban vannak, és az eperfa félék pedig közepes tartományban vannak jelenleg, szóval azok, akik erre érzékenyek is hasonló tüneteket produkálhatnak, mint az előző kettőnél. Megyünk is tovább most, jönnek a legjobb slágerek a folytatásban is. Sam Felt és Kiss közösét indítom, ez a Stronger.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a BSV, Miss Mood és Rico közöse szólt az Éld át. A folytatásban pedig most megyünk tovább, szólni fog még óra végéig például Melanie Fionától a Monday Morning, Baby No Money és Rich Brian közöse az Adamame, most pedig indul a Talk to Me, Damiano David.

Elértünk az óra végéhez, méghozzá Alicia Keys és Jay-Z közösével, ez volt az Empire State of Mind. A folytatásban pedig most jön, szokás szerint Pisti, na hírekkel, információkkal, utána pedig megyünk majd tovább Tiesto és Soki Siren közösével, ez lesz a Tantalizing, mutatom!

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
8: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken a külügyminiszter. Újabb fontos beruházások kezdődnek Kisbéren. Megválasztották a Magyar Szörfszövetség új elnökét. Már is hozom a részleteket, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Mark Rutte NATO főtitkárral egyeztetett pénteken Orbán Anita külügyminiszter. A középpontban a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Ezt közölte a külügyi tárca vezetője Facebook oldalán. A miniszter, aki pénteken a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk, tette hozzá. Május 24-én most vasárnap rendezik az első Tatabánya Aircap Challenge rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladékfeldolgozó Rugógyári út Környebánya elágazásnál. Reggel 6 órától délután 6 óráig kérik a közlekedők türelmét és megértését. Újabb fontos beruházás indult el Kisbéren, a legújabb fejlesztés nyitányaként megkezdődött a Vas Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár torony építésének felújítása, amely a következő hónapokban látványos változásokat hozhat az intézmény környezetében. A munkálatok során teljes körű külső korszerűsítés történik, amely jóvoltából megújul az épület homlokzata, korszerű hőszigetelést kap a torony, emellett új nyílászárókat építenek be. A fejlesztés részeként felújítják a lapos tetőt, valamint a környező burkolatokat is, így az épület külső megjelenése tényleg jelentősen megváltozik. És végezetű sport, a Magyar Szörfszövetség Mezei Dániát, a Testnevelési Egyetem kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatóját választotta meg elnöknek. A korábbi televíziós szakember megbízatása az olimpiai ciklus végéig szól, ezt jelezte honlapján a szövetség. Az új elnök számára az első nagy esemény a Balaton-Aligán június 1-én kezdődő Masters világbajnokság lesz.
0: Időjárás.
1: A pünkösdi 3 napos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb leülés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok, Pisti köszi a híreket, remélem jól telik a délutánotok, én azon vagyok, hogy így legyen. Ebben az órában például kiderül majd, hogy mik azok a dolgok, amit a boomerek régen csináltak és elfogadottak voltak, ma már azonban bunkóságnak számítanak. Jönnek folyamatosan a legjobb slágerek is, indulunk Tiesto és Soki Siren közösével.

Nathan Evans és a Wallerman, ezt ad itt a Forrás Rádióban. A Redditen pedig nemrég előkerült egy beszélgetés, amelyben valaki azt kérdezte a boomerektől, hogy mik voltak azok a dolgok, amelyek gyerekkorukban teljesen normálisnak számítottak, ma viszont már bunkóságnak, határátlépésnek, vagy minimum nagyon kínosnak vennék őket. Nos, nézzük, mik voltak ezek. Az első ilyen volt a más gyerekének a rendre utasítása, aztán a második a váratlanul beállítani valakihez, a harmadik a dohányzás a lakásban, a negyedik pedig behívni a környékbeli gyerekeket a házba. Hát, változik a világ, ami viszont nem változik, hogy nálunk csak jó zenéket hallhattok, például

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kertigépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
5: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Jane és a Makeba után pedig nézzük meg, hogy mit ne tegyünk elalvás előtt. Hát például ne ígyunk alkoholt. Egy pohárral se. A neurológusok szerint ugyanis az alkohol és az esti alkoholfogyasztás különösen rossz kombináció, mert pont akkor zavar bele a rendszerbe, amikor az agy a legfontosabb karbantartási műszakját végezni. Dr. Paul E. Bentheim neurológus szerint az agy szempontjából az alvás a legfontosabb. Az alvás minősége közvetlenül összefügg azzal, másnap mennyire tudunk gondolkodni, figyelni, emlékezni és szabályozni magunkat. Ha alkoholt iszunk elalvás előtt, nyugtalan lesz az alvásunk, többször felébredünk, kellemetlenebb, szorongatóbb álmaink lesznek. Dr. Fawad Miam, neurológus pedig azt mondta, az alkohol zsugorítja az agyat. Nos, hát az biztos, hogy butít, ezt szoktuk tapasztalni is, szóval ne ígyatok. Viszont hallgassatok minket, hiszen a folytatásban is csak a legjobb slágerekkel készültem. Megyünk tovább a Stray Kids-el.

Lotfi Begi és a Cosmix közöse a Kisvilág, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, méghozzá 2023-ból. Most átutazunk 2011-be, ugyanis a Gym Class Heroes és Adam Levine közöse érkezik a folytatásban, a Stereo

Elértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak. Jönnek a hírek, információk, úgyhogy én addig pihenek egy picit. Utána természetesen visszatérek, és indulunk tovább majd Madison Beer-rel. Mutatom, hogy melyik dalával.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkös nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc és délután 5 óra lesz. Jó napot kívánok! Új részecske gyorsító berendezés megépítéséről döntöttek Budapesten. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak Székelyföldön. Az MTK a legsportszerűbb labdarúgó csapat. Már is hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Új részecske gyorsító berendezés megépítését tervezi az Európai Részecske Fizikai Laboratórium legfőbb döntéshozó testülete. Jelentették be a szervezet budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A 25 tagország, köztük Magyarország kutatóit képviselő CERN tanács pénteki budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonultak az arándokok a székelyföldi Csíksomjóra, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsú szentmisére. A mindegy 300 000 zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen. Bors Béla, csíkszeredai alpolgármester egy helyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a Szilos Vadásztársasággal közösen 3 medvét hajtottak el a környékről. Arról is beszámolt, hogy a vadászok állatorvosokból, csendőrökből és a polgármesteri hivatal képviselőiből álló csapat az esemény egész ideje alatt készenlétben áll majd, hogy szükség esetén beavatkozzon. A hatóságok azt ajánlják a Csíksomjóra érkező zarándokoknak, hogyha medvét látnak, azonnal hívják a 112-es sürgősségi hívószámot, tartsák magukat távol a nagyvadtól, ne fényképezzék, ne filmezzék és ne próbálják etetni az állatot. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncháza, program ingyenes. És végezetül sport, az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata a labdarúgó NB1-ben. A Magyar Szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve szurkolóik viselkedése hazai és idegenbeli környezetben határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a lista élmezőnyében. A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban harmadik helyezett Paksi FC épp hogy lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, az NB2-ben a Tisza Kécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.
0: Időjárás.
1: A hosszú hétvégén nyárias, meleg idő valószínű, a nappali hőmérséklet többnyire 28-30 Celsiusok körül alakul. Alapvetően napos időszakok dominálnak, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt, sziasztok, Pisti neked, köszi a híreket, nektek pedig azt köszönöm, hogy itt vagytok velem. És akkor mondom, hogy miért érdemes maradni a folytatásban. Hát azért, mert kiderül, mi az a két házi munka, ami a legjobban égeti a zsírt, no meg hozom a legjobb slágereket is. Indulunk tovább, Madison Beer-rel szól a Make You Mine.

Az egyik streaming platform oldalán jelent meg egy új sorozat, az Off Campus, ami konkrétan felrobbantotta az internetet, ráadásul egy ikonikus divat pillanat is újjáélet által a képernyőn. Az Ellie karakterét alakító Mika Abdalá ugyanis Jennifer Lopez zöld ruhájában táncolt egy beöltözős bulin. És hogy miért beszélek erről? Hát azért, mert az előbb hallott dal, az On the Floor, szervesen kötődik ehhez a jelenethez. Hiszen erre táncolt a két nagyon kedvelt szereplő, Ellie és Dean, teszem hozzá, nem ők a főszereplők, mégis elvitték a sót. Maga az Off Campus, ugye Al Kennedy népszerű romantikus könyvsorozatán alapul, szóval lesz még szó Ellie-ről és Dean-ről, ugyanis ők a harmadik könyv főszereplői. Egyébként friss hír, hogy elméletileg a második évadot már a héten elkezdték forgatni. Én egyébként továbbra is azt javaslom, hogy mielőtt megnézitek ezt a sorozatot, olvassátok el a könyveket, sokkal-sokkal jobb, higgyétek el, de amúgy jól sikerült ez a sorozat is. Megyünk most tovább Feder, Offenbach és Doty közösével, ez pedig nem más, mint a Call Me Puppy.

Pápai Jóci és az utolsó tánc. Ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig hozom nektek a legjobb slágereket. A folytatásban például most megyünk tovább Alex Dion és Jason Derulo közösség.

The Rumbar és az El Timbal után pedig nézzük, hogy melyek azok a fajta házi munkák, amik a leginkább égetik a kalóriát. Hát a kertesházban élők előnyben vannak, mert az egyik ilyen munka bizony a kertészkedés, a másik pedig az ablakpucolás. Hát nem tudom, én előbb választok inkább egy boxedzést vagy jogát, mint a takarítást, de jó tudni, hogy legalább miközben bosszankodok, hogy már megint takarítani kell, kalóriát is égetek. Amit viszont lehet takarítás közben is végezni, és szerintem ez is égeti a kalóriákat, ez nem más, mint a tánc, úgyhogy én ehhez szolgáltatom a zenét, bár remélem most már senki nem takarít. Szóval megyünk tovább Bibi Rexával.

Pixa, a Stereo Palma és a Velhello közöse a balatoni nyár, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Meg a folytatásban szól Naked és Circa Waves közöse a Sweet Emotion.

Ismét elértünk egy újabb óra végéhez, úgyhogy jön Pistéha hírekkel, információkkal. A következő órát pedig Zara Larsson fogja indítani a Crush-sal. Mutatom!

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket, 2 embert hazaengedtek a kórházból a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Bronzérmet nyert New Yorkban a Bartók film, más időpontban tartják meg a bányász szezonzáró labdarúgó mérkőzését. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. A múlt tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül 2 személyt hazaengedtek a miskolci kórházból, 3-an még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem legsúlyosabb sérültjeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába szállították, másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek el, ellátásuk folyamatosan zajlik. Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Janszát, a szlovén demokrata párt elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé. A 68 éves Jansza a szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője. 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t 1993 óta vezeti. Korábban 3-szor volt miniszterelnök, 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között vezette a kabinetet. A bronzérmet nyerte el a Szabó Stein Imre által rendezett Bartók film a New Yorki Film és Televíziós Fesztiválon. A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a Mezzo TV-n bemutatott Bartók koncertfilmjét magyar idő szerint csütörtök éjfélkor ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazta a fesztivál zsűrije, közölte a zenekar kommunikációs vezetője az MTI-vel. És végezetül sport, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy az ne ütközzön a MOL Tatabánya KC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg délután 5 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította a helyét, biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában.
0: Időjárás.
1: A pünkösdi 3 napos hosszú hétvége összességében stabilan meleg, koranyárias időt hoz jelentősebb leülés nélkül. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb elszórt rövid zápor fordulhat elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, neked pedig köszönöm szépen a híreket, információkat. Vágjunk bele egy újabb órába, viszont már csak 2 óránk van együtt hátra, ugyanis nem sokára kezdődik a Saturday Live Session és a Club Session, úgyhogy jönnek a DJ-k ide a stúdióba. Egyelőre azonban még én keverem a zenét, szóval indulunk Zala Larsonnal.

0: Jade és a Forget You For Now, ezt ott itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is itt Taler Andráját halljátok, azonban nagyjából másfél óra múlva jön a váltás, érkeznek a DJ-k ide a stúdióba. Ma 8 órától a Saturday Live Sessionben DJ Bedecs, 21 órától pedig DJ Grosso lép a pult mögé, utána kezdődik a Club Session Johnny Stayerrel 10 órától, 11 órától pedig Robin Schulz jön a Sugar Radio Show-val, úgyhogy ez vár rátok a folytatásban is, meg a jó dalok, mert én is ezeket hozom nektek. A BSV és Belánó közösével megyünk tovább, ez a Stay.
1: I want you to stay. I want you to stay.

a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mind

0: Forrás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Bizony, indul egy újabb óra, de már csak ezt tölthetjük együtt, hiszen hamarosan érkeznek ide a stúdióba a Forrás Rádió DJ-i, akik majd tovább pörgetik a hangulatot. Jön tehát hamarosan a Saturday Live Session és a Club Session, viszont most még egyelőre én hozom nektek a legjobb dalokat, szóval megyünk is tovább Rehab-be.

Katy Perry és a Band-Aids, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Én pedig ideje, hogy elköszönjek tőletek, ugyanis hamarosan érkeznek a Forrás Rádió DJ-i 8 órától. DJ Bedecs fogja a hangulatot fokozni, aztán jön 9 órától DJ Grosso, a Club Sessionben pedig Johnny Stayer keveri a zenéket 10 órától, utána pedig érkezik 11 órától szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem voltatok, holnap találkozunk legközelebb 7 órától, további szép estét kívánok, ha bulizni mentek, akkor jó szórakozást,

0: Sessionre egységes mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Tatabányán is volt bringás uzsonna, ideiglenes forgalmi rendváltozás van a Török Ignác utcában, Esztergomban. Városi egészségnapot rendeztek Komáromban. A hírperceket Szabó Istántól hallják 2026. május 23-án, szombaton, a pünkösdi hosszú hétvége első napján. És akkor most jönnek a részletek, folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok az M1-es autópályán. Fontos, hogy mielőtt útak indulnak, mindenképp tájékozódjanak arról, hogy mely részeken lehet fennakadásokra számítani. Nagyon fontos, hogy mind autópályán, mind autóúton mindig tartsuk be a követési távolságot. Emellett kiemelten kell figyelni minden helyzetben, hogy ne okozzunk balesetet, vagy ne essünk baleset áldozatává. Ezt mondta a rádiónknak Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: Még 50 km/órás sebességnél is nagyon nehéz időben reagálni egy váratlan helyzetre, de hogyha nem tartjuk be a megfelelő követési távolságot, akkor esélyünk sincs, hogy időben megálljunk. Ez ugye az autópályán hatványozottan igaz, figyeljük a felfestéseket, ugye van ajánlott követési távolság, azt tartsuk is meg, de én azt gondolom, hogy a felújítási munkálatok közepette, ahol nem lehet tudni, hogy az előttünk, mögöttünk lévő hogyan fog reagálni a váratlan helyzetekre, még nagyobb távolságot kell tartani, mint egyébként. Hogyha hosszabb útra megyünk, vagy olyan útvonalat választunk, ami nem megszokott számunkra, akkor előtte tájékozódjunk. Nézzük azt meg, hogy mennyi idő az út, van-e felújítási munka, van-e baleset, torlódás, hiszen ezeket nem tudhatjuk nyilván előre, ezért is fontos, hogy utána nézzünk, és főleg ez ugye a reggeli induláskor és a délutáni hazaérkezéskor egy fontos szempont, hogy mindig úgy időzítsük az indulásunkat, hogy ne kelljen azért gyorsan hajtanunk, hogy időben beérjünk a munkahelyünkre. Ne érjen minket az váratlanul, hogy iskolák környékén nagyobb a forgalom. Ez egész évben így van, nem is fog változni. Tapasztaljuk azt, hogy mindenki az iskolához legközelebb eső parkolóhelyen akar megállni, de látjuk azt is például, hogy a gyerekek nem minden esetben a járda felőli oldalon szállnak ki az autóból, ugye ez is rendkívül balesetveszélyes, hogyha az úttest felé szállnak ki. De beszélhetnénk itt a tömegközlekedésről is, amikor a gyerekek leszállnak a buszról és a busztakarásából tekingetnek ki, tehát az is nagyon veszélyes, egy álló járműnek a takarásából soha nem szabad az úttestre lépni, még akkor sem, hogyha kijelölt gyalogos átkelőhely van, és az elsőbsége elvileg ugye a gyalogosnak megvan, tehát úgy gondolom, hogy rengeteg-rengeteg olyan tényező van, ami balesetveszélyes lehet, ezért mi magunk tegyünk meg mindent azért, hogy ne váljunk baleset okozójává vagy áldozatává, akár autóval, akár gyalogosan, akár kerékpárral vagy motorral közlekedünk.
1: Tatabánya megyei jogú város önkormányzata idén is csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub által koordinált tavaszi országos bringás reggeli és uzsonna kezdeményezéshez, ami a 2026-os Bringázza munkába a kampány része. Május 12-én délután a Dózsa-György úton osztott az önkormányzat projektes csapata, akikhez a Városrendészeti Osztály és a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési munkatársai is csatlakoztak. Uzsonnát, apró ajándékokat kaptak a kerékpárral közlekedők. A kerékpáros megmozdulásból a Hungary Life integrált projekt sem maradhatott ki. A Hungaromet Nonprofit ZRT által koordinált levegőminőség javításával foglalkozó projekt kiemelt feladata a környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése és ezáltal a légszennyezés mértékének csökkenése, közölte Tatabánya a honlapján. A Szent István lépcső felújításához kapcsolódó építési munkák miatt július 31-én délután 4 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás van Esztergomban. A munkavégzés időtartama alatt a Török Ignác utca egyirányú forgalmi rendje a Szent István lépcső vonalától két irányúvá változik, és behajthatnak az építési munkákkal kapcsolatos tehergépjárművek. Az út szélessége miatt a tehergépjárművek a Szent István lépcsőt csak hátramenetben tudják megközelíteni, ezért a tolatás végrehajtását és a gyalogosok közlekedését jelzőőr biztosítja, kérik a lakók megértését és türelmét. Komáromban is méltó módon emlékeztek meg a Magyar Vöröskereszt fennállásának 145. évfordulójáról. A Vöröskereszt komáromi szervezete május 16-án nagyszabású városi egészségnapot rendezett az Arany 17 rendezvényközpontban. A program célja az egészségtudatos életmód népszerűsítése, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, valamint a lakosság számára elérhető egészségügyi szűrések biztosítása volt. Az esemény megvalósulását Komárom város önkormányzata kiemelten támogatta. A rendezvény dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, az egészség megőrzése közös ügy, amelyben kiemelt szerepe van a prevenciós programoknak és a civil szervezetek munkájának. A megnyitón Olá Gábor területi koordinátor is üdvözölte a résztvevőket, valamint elismeréseket adott át azoknak, akik hosszú idő óta segítik a Vöröskereszt munkáját, és aktívan hozzájárulnak a közösség egészségmegőrző programok sikeréhez. A délután 4 óráig tartó egészségnap során

0: várta az érdeklődőket, számolt be Komárom városa honlapján. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán, május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a Tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek, 18 órakor kezdődik a táncház, a program ingyenes. És végezetül sport. Fontos, előrébb hozzák az Opus Tigás Tatabánya szezonzáró meccsének vasárnapi időpontját, hogy ez ne ütközzön a MOL Tatabánya KC Európai Kupa döntőjével. Az eredetileg 17 órára tervezett Balatonfüred elleni mérkőzés holnap délután 3 órakor kezdődik majd. A változtatási kérelmet a vendégcsapat és az MLS is elfogadta, így már hivatalos. A tatabányai labdarúgó csapat már bebiztosította a helyét, úgyhogy biztosan második az NB3 északnyugati csoportjában. A hírperceket Szabó Istántól hallották 2026. május 23-án szombaton. További jó rádiózást, áldott pünkösdöt és szép hétvégét kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió

tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

so fine, baseline so fine, baseline so fine, baseline so fine. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: számban.
1: Dalok, amiket ismersz és szeretsz. Forrás Rádió. Csak slágerek.
2: Hétvégén megnyomom, ó, pénteken, szombaton.